0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya, Kertváros, Akecfa utca 31.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A Paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, sivatagi por érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni. Ma két helyen is várják a véradókat Vármegyénkben. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A Paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Szerdán este a kormányfő hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek, továbbá beszámolt arról, hogy a Paksi fenék küszöbépítése a tervezetnél gyorsabban halad. Pénteken erőteljes délies áramlással szaharai por érkezik Magyarország fölé, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni, írta a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán szerdán. Hozzátették, a pénteki front sem hoz sok helyre csapadékot, így a homok kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenlétét a szűrtebb napsütésből lehet észrevenni, és a napnyugta lehet majd sárgás-barnás színű. A megerősödő szél vasárnapra kitisztítja a levegőt. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon két helyen várja a véradókat, 15 és 18 óra között a Vértes-Szőlősi könyvtárban, míg 16 és 17 óra 30 között a Mocsai Művelődési Házban nyújthatják karjukat. A Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat augusztus 29-én megemlékezést és koszorúzást tart a 79 évvel ezelőtt kitelepített dorogi németek tiszteletére, majd falusi búcsúval várja az érdeklődőket a Német Nemzetiségi Tájházban. A megemlékezés szombaton 17 órakor kezdődik a Szent József templom mellett található kitelepítési emlékműnél, az esemény keretében adják át a Pro Urbe díjat is. A program 18 órától falusi búcsúval folytatódik a Német Nemzetiségi Tájházban, a tánchoz a zenét a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Schwab Parti zenekara biztosítja, emellett közreműködik a szervezet vegyes kórusa is. A falusi búcsún való részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek majd a felhők is. Kisebb zápor előfordulhat, de a térségben kevés rá az esély. A szél élénk lesz, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: Mikrofonnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra múlt 4 perccel, Buenos Morgan, Komárom, Esztergom, Roland, Mónika, István, Kata, Viki, Panna, apa.
3: Gondoltam, hogy felsorolod a teljes utónévkönyvet, hogy megvárnám, 10-ig talán pont belefér. Zenélni nem nagyon fogunk, nem lesz benne túl sok izgalom, de akkor jön egy jó kis népsorolvasás.
2: Erről meg már az Eddánál vagyok fejben, ezt tudod? Most jaj, egész nap ezt fog menni a fejemben.
3: Na, jó van, nem akartam érdeket rosszat. Na, mondom az infókat, van új, mert hogy ugye azzal kezdtük a napot, hogy talán a, nem is tudom, 34-es kilométernél egy személygépjármű vesztegel. Na, most kis tehergépjármű vesztegel a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom térségében, a terelésben, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a sávzárás mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Úgyhogy távolabb a 34-es kilométernél a korábban lerobbant autót elszállították. Ott már feloszlóban van a torlódás.
2: A korábban, az nem megszűnt? Ósa lett.
3: Hallod, én nem tudom, mi van ma veled, de hogy... Drága hallgató, nektek is ennyire fájnak ezek a poénok, Áditól?
2: Kerüljetek a veszteglőket, és vigyázzatok magatokra. Jó, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut most hirtelen nyomban, hogy nálunk vannak új veszteglők, képzeld el, zárható a lépcsőház, és képzeld, viszem le a szemetet, van is róla fénykép a csoportban, más már feltöltötte, és azt látom, hogy egy nő ül a kukában. De a bezárt lépcsőház szeméttárolójában, a bazi nagy kukában, az ilyen konténer kukában, ül egy nő, és így néz ki szende szemekkel.
3: Ne csináld. De hogy...
2: Mit feltételezel? Én gyorsan kidobtam a szemetet, jó napot, és visszamentem a lakásba, és nem értettem.
3: Hát,
2: meg kellett volna kérdezni tőle, hogy nem, annál jobban szituált volt, tehát föl volt öltözve.
3: Jól szituált, hajléktalan.
2: De hogy itt meg kéne kérdezni, hogy jó napot, mit akar ön ott csinálni? Én annyira zavarba jöttem, hogy visszamentem.
3: Hát szerintem lehet, hogy én is. Nem nagyon szoktam zavarba jönni, de ezen azért úgy meglepődnék.
2: Meg úgy meg is ijedsz, nem?
3: Igen, egy kicsit olyan...
2: Ilyen Szezám utcás, nem?
3: Hát nekem ennél elvetemültebb dolgok jutottak eszembe.
2: Hogy valamelyik szomszéd kidobott egy feleséget, vagy mi történik itt?
3: Használt szerető elvihető.
2: Recycling nincs, vagy ez hogy van? Vagy...
3: De csinos volt?
2: Hát nem, nem az esetem.
3: Mára mennyire egy nő lehet.
2: De nem volt hajléktalan állapotban. És képzeld el, felmentem a társasházunknak a csoportjára, és ott is voltak képek, kísértetésen ugyanaz a kép fogadott ott, mint amit láttam. Egy pasi is van hozzá, tehát hogy ezek itt csomagban vannak, és heti többször bejutnak valahogy, és mind a három épületben az 50 forintos üvegeket keresgélik ki, széttépnek mindent a szemetesben, beleugranak a konténerekbe, és ezeket gyűjtik ki, és viszik ki kézben.
3: Értem. Tehát igazából ők másodállást űznek.
2: De nagyon durva.
3: Mert ezt pont te mondtad, nem tudom, honnan szedted az infót, hogy egyesek, akik tényleg rászánnak erre időt, energiát, ők a szemétből nagyon sok ilyet tudnak összegyűjteni.
2: Igen, a legbénábbak is 3-4 ezret egy nap, de van, aki átlagosan napi 7-8 ezret is összeszed belőle, erről láttam egy ilyen dokumentum interjú műsort, és a legdurvább az egészben, hogy van olyan is, aki a tűzijáték napján 100 000 forintnyit szedett össze. Ez jó sok üveg. Nézd csak, itt van a fénykép. Hát írd le a hallgatóknak, hogy mit látsz. Most szerinted csinos, nem csinos?
3: Várjál, de... elnyomtam véletlenül.
2: Gundelt a Kecs Gábort látod, ő nem most... a szemetesben van.
3: Meglepődő, megtaláltad a Gundit kéne kukával.
2: De hogy írd mell le a hallgatóknak, hogy milyen élmény számodra itt van, de akkor belenyomok és lapoz, mert több kép van, vagy jó. Így lefele tudsz váltani. Hát ezt látod. Lemész a zöld konténer kukához, és ezt látod.
3: Hát ez tényleg nagyobb beteg, hallod. Tehát mondom a drága hallgatóknak, hogy valóban a nagy zöld kuka.
2: Igen.
3: Tehát ez a nem tudom hány száz literes, mert 120 literes, ami a családi házas, én azt tudom, nekünk olyan van. De ez a több szám, ami úgy szokott lenni ugye a lakótelepeken, az a nagy kuka, és valóban ott van benne egy hölgy.
2: Ortól felfele kukucskál ki, tehát annyit
3: de nem
2: látsz.
3: Is egy hölgy, nem, ez egy srác. Igen, és ott van mellette a hölgy. A srác van éppen a kukában. Hát ez egy ilyen, kb. Korunkbeli. Tehát, hogy szerintem egy ilyen, lehet, hogy 30-40 közötti fiatal srác, aki ott hesszel benn a kukában.
2: És én ezt megértem, hogy valaki összeszedi az utcán is visszaváltja, meg tök jó, mert tényleg most miért legyen ott a szemét, senki nem jár rosszul, én még annak is örülök, hogyha hajléktalanok ezt gyűjtik, és ebből pénzük van. Tudom, hogy bűncselekménynek számít valamiért, de már hogyha kukából veszed ki, mert hogy ez a szemét elszállított tulajdonod, de engem nem érdekel, csinálják. De hogy beleugrasz a kukába tényleg normális ruhában, és ezt kitúrod, ez nekem annyira fura, és hallod az a kép, amit ott látsz, és a kukából lóg ki a feje, és néz bele a fényképezőgébe, ez valamelyik szomszédom lefotózta. Tehát ő bement oda ugyanúgy, ahogy én, és nem kilépett, hanem ő elővette a telefonját, hogy aha, és csinált egy képet.
3: Ő Ramona, úgy látom, ez Ramona bejegyzését nézem éppen.
2: De hogy nem kemény, hogy ilyen van?
3: De ez tényleg durva egyébként, de Ramona nem kapott szívbajt, vagy nem írta le, hogy ő egyébként hogy reagált arra, hogy dobná ki a szemetet, és akkor ott bent csücsül egy csávó?
2: Nem írta le, de mit kell ilyenkor reagálni, vagy ha még egyszer összejönne a dolog, nagy Isten, akkor úgy rádobjam a szemetet, vagy mellé, vagy egy másikba, vagy ne dobjam ki, menjek ki, vagy hogy?
3: Szerintem mellé. Kérdezd meg, elnézést, uram. Betenném a szemetemet. Engedélyezi?
2: De kegyetlen. Te mit szólnál, hogyha ott van a kukádban? Ott valaki így, jó reggelt, uram. Hát ma mit hozott?
3: Ha valaki a mi kis kukán, ráadásul ma van kukanappont, tehát, hogy azon azért úgy nagyon meglepődnék.
2: Ma mit tetszett hozni? Mi jó maradt meg?
3: De megmondanának, hogy már csak pár óra is jönnek az illetékes kollégák, és elszállítják.
2: Nagyon, nagyon jó háromnapos rántott hús maradék van abban a zsákban, én alulról kezdeném. Tényleg, tök szürreál. Na jó, van egy játékunk.
3: Az viszont nem szürreális. Nyerhettek páros belépőt, második Tatabánya Fight Night küzdősport gálára szombatra a Földi Imre sportcsarnokba. Ismerjétek fel, hogy melyik közismert sláger refrénjét játsszuk le visszafelé most.

0: upset.
1: Valami ilyesmi. De most lehet, hogy még segítettél is.
2: De már jönnek rosszak.
1: Szerintem felismerhető.
2: Van egy despacitónk.
1: Van egy despacitónk? És akkor meg mellette még mit? Miket tippelgetnek még?
2: Ez nem akarom, mert vagy te bemondjam. Aztán max köztük van, vagy nincs, vagy nem mondjam.
1: Nem, nem mondjuk el, hogy közte van, vagy nincs.
2: Nem, a többi jó.
1: A többi jó?
2: De van egy despacitónk. Én még egy Chris Rudit benyomnék.
1: De Chris Rudit, egy homokba rajzolt szerelem?
2: Ah, valami ilyesmit.
1: Lehet, hogy magyar, szerelem. Lehet, hogy külföldi. Egyelőre nem áruljuk el, jó? Hogy mi a helyes megoldás. Mindenki gondolja át. Meg az is lehet, hogy az Ádi még itt becsapós akar lenni. Ki tudja, szóval itt csavargatjuk jobbra-balra. Ezt a lényeg, hogy szerintem a dal cím az egészen könnyen felismerhető. Talán a legvégéből. 0620-978-978-5-ös. Ide várjuk a helyes megfejtéseket.
2: Augusztus 27-e van, a 239. nap ebben az évben egyébként, és minden Gáspár ünnepel ma, illetve a Cézárok is.
1: Így van, meg a Gibártok például.
2: Meg a Vilja.
1: Vannak ismert szülöttek, például Hegel német filozófus, a nagyon régen született 1770-ben.
2: Aztán az Egyesült Államok 36. elnöke. Na, ki volt a 36. elnök? Tudod, na, fejből?
1: Hát azt nem.
2: Na, mondja, tippelj.
1: Nem, fogalmam nincs, hát az amerikai elnököket nem vágom.
2: Lyndon B. Johnson.
1: Nagyon jó. Senki által nem ismert Lyndon B. Johnson, akiről elneveztek egy sampont. Boros Péter, Magyarország miniszterelnöke volt, ugye?
2: Na, őt ismerik.
1: 1928-as születésű.
2: Akkor Mark Webber, ausztrál autóversenyző, 9-szeres Forma 1-es futamgyőztes, egyébként 50 éves lesz.
1: Illetve Kucsera Gábor világbajnok, kajakozó, 82-es születésű.
2: Oké, fontos dolgok szerintem. Elkészült a Guinness rekordok könyvének első kiadása 1955-ben, és az a durva, ez a szülinapja, hogy a könyv ötlete eredetileg abból született, amit, hogyha így el kéne gondolnod, hogy hogy jött ez létre, akkor tippelnél szerintem, hogy mivel lehet eldönteni a kocsmában kialakuló rekordvitákat.
1: Ez tök jó.
2: Ez a, tuti be tudok tömni még 4 szívószálat.
1: Igen. Na, mi pedig ezekből szoktunk például mindenféle kvízeket összerakni. Aki a strandturnén találkozott velünk, az ezt pontosan tudja. És 1965-ben ezen a napon találkozott egymással Elvis Presley és a Beatles.
2: Melyikért fotót melyiktől szerinted? Na. Vagy ez hogy volt? Valamelyik jobban meg volt szeppenve, tuti?
1: Kirajongott jobban a másikért.
2: Szerintem egyébként a Beatles Elvisért. Én ezt tippelem valamiért.
1: Gyanítom én is, nekem is valahogy ez a tippem, igen.
2: Pedig ők többen vannak. Na jó, akkor létrejött az a bizonyos ballon 1783-ban, amit Jacques Charles tervezett, és ez Párizsban felemelkedett, és nagyjából 22 kilométert tett meg, amikor először földet ért. Tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon látványos epizód volt, és a léghajózás korai történetének, és rendkívül rövid történetének, már siker történetének a kezdete.
1: 1878-ban pedig Christopher Ladams Scholz, mindegy. Egy úriember szabadalmat kapott egy továbbfejlesztett írógépre, és a ma is használt billentyűzet kiosztás az ekkor alakult ki, úgyhogy ezért QWERTY. Emlegetjük ezt a QWERTY, így van. És vannak mindenféle világnapok, egyébként a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe van, Szent Mónika, a védőszent.
2: Ma van a kőpapírolló világnapja, na egyet nyomjunk, szerinted ki nyer? Állítólag, hogyha valakik összehangolódtak, tehát már így a naptárban is egyszerre van az a bizonyos havi, akkor elsőre ugyanazt mutatják.
1: Jó.
2: Én azt tippelem, ugyanaz lesz. Kőpapír, olló.
1: És tényleg,
2: oldalon, így szóval
1: van,
2: ennyi.
1: Valóban. Kőpapír, olló világnap, just because day, csak úgy nap. Hát nem tudom. Tehát hogy az, hogy csak úgy, mindenféle ok nélkül csinálj valami kedveset vagy szokatlant.
2: Jó, és ma van a Nemzeti Őszi Barack nap.
1: Úgyhogy mindenki egyen őszi barackot. Egyébként Moldova függetlenségét is jól megünnepelhetitek, bár gyanítom, hogy ezt Moldován kívül sehol nem ünneplik.
2: Ámen. Küldjetek még megfejtést a játékra, van még hely az SMS falon, illetve bármi van körülöttetek, amit megosztanátok, azt is tegyétek. Ebben az órában pedig a csillagok állásával folytatjuk majd nem sokára, illetve ami még jön nem sokára, az majd az a témánk lesz, ami most nincs itt. Ja, a gyújtogató tűzoltók, ugye?
1: Jön, hozzuk a szexi tűzoltókat, meg a gyújtogató tűzoltókat, de előtte még a csillagok üzeneteit.
3: És Roland, Rédl Ádám és a Buenos Morgen. Legális reggeli hangulatjavító. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 7 óra múlt, 20 perccel a galaxisba megyünk, és elmondjuk, mit látunk.
2: Kedves Kosma, könnyebben veszed az akadályokat, mint gondolnád. Egy váratlan beszélgetés új ötletet adhat, amit érdemes később is elővenni. Este szakíts időt egy kis kikapcsolódásra.
1: Bika, a türelmed ma különösen sokat érhet, hogyha nem sietsz el egy döntést. Később hálás leszel majd magadnak, egy apró figyelmességet sokat jelenthet valakinek a környezetedben.
2: Pörgős nap vár rád, kedves ikrekjegyű tele, rövid, de fontos feladatokkal. Könnyen teremtesz kapcsolatot másokkal, ezért bátran kezdeményez. Egy régi terv ma új lendületet kaphat.
1: Rák, érdemes hallgatnod a megérzéseidre, mert ma jól vezetnek téged. Egy családi vagy baráti ügyben te lehetsz az, aki elsimítja a feszültséget, az esti nyugalom feltöldet, kit nem?
2: Ma könnyen magadra vonod a figyelmet, kedves oroszlán, de nem kell minden helyzetben a középpontban lenned. Egy dicséret vagy pozitív visszajelzés megerősíti, hogy jó úton jársz.
1: Szűz, a részletek iránti érzéked ma nagy előnyt jelent, olyan hibát vehetsz észre, ami másoknak elkerülni a figyelmét. Délután egy kellemes meglepetés javítja majd a hangulatodat, vedd észre.
2: Egy kompromisszum a mai napon mindenkinek kedvező lehet, kedves mérleg, úgyhogy hallgass arra, aki őszinte tanácsot ad.
1: Kedves Skorpió, ne hagyd, hogy egy apró akadály elvegye a kedvedet, mert a kitartásod most meghozhatja az eredményét. Este jól esett egy kis csend, vagy a kedvenc filmed?
2: Új élményekre és inspirációra vágysz, kedves nyilas jegyű, és ma meg is találhatod őket. Egy spontán ötletből később komoly lehetőség születhet, légy nyitott az újdonságokra.
1: Bak, a következetességed ma sokat segít a céljaid elérésében, hogyha valaki tanácsot kér tőled, érdemes időt szánnod rá, egy kisebb siker önbizalmat adhat a folytatáshoz.
2: Kreatív gondolataid ma könnyen megfogják a környezetedet, kedves vízöntő, egy beszélgetés teljesen új nézőpontot nyithat meg előtted, ne félj megosztani az ötleteidet.
1: Egy nem annyira jó ötlet, ami rengeteg tűzoltó fejében szikrát gyújtott, hogy mi lenne, ha ők gyújtanák a tüzet, mert azt adott esetben könnyebb eloltani. Hozzuk a tűzoltós problémákat, sőt olyan hölgyet is ide varázsolunk majd, aki csak azért gyújtotta fel a lakását, hogy a csinos tűzoltó fiúk megjelenjenek nála. Nem jó ötletek, de durva sztorik jönnek.
2: Így van.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
4: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
5: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
6: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
7: Pár év kiadás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénásvölgyi bulit augusztus 29-én szombaton.

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Fél nyolc múlt 6 perccel, Buenos Morgan, szia Andi, szia Roland.
1: Halló, sziasztok.
2: Jó reggelt, mutassunk feladványt.
0: Mindjárt csak kimaradtak a halak. Képzeld el, nem mondtam el a halakat. Leharaptam a halfarkat a horoszkópból. Szegény halak nem tudják, hogy mi van ma velük, úgyhogy ezt még elmondom, jó? Ma különösen fontos, hogy figyelj a belső egyensúlyodra, enélkül összeborult volna a napod. Egy kedves gesztus vagy váratlan üzenet mosoly csalhat az arcodra. Az este ideális arra, hogy egy kicsit lelassíts és feltöltődj.
2: Na, ez vár akkor ma a halakra.
0: Ha ez eddig fontos.
2: Otthon ültetek volna a tanástalanul, és nem mertetek volna elindulni, mert...
0: Próbáltak szólni, csak...
2: Jaj.
0: Azt nem jött át semmi.
2: A hangot nem hallottuk.
0: Ennyi. Játszunk.
2: Na, jó van, játszunk tényleg. Második Tatabánya Fight Night küzdősport gála. Ide lehet páros belépőt nyerni tőlünk. A feladat pedig ma is ugyanaz, ami végig a héten minden reggel. Fel kell ismerni, hogy melyik közismert sláger refrénjét játsszuk le visszafelé. Átadom a fülesemet Andinak. De ezt nem egyszer... Ja, és azt onnan áthúzod?
0: Hát is köthetném neki.
1: De amúgy neki. Miért így van ez? Ez nem így
0: szokott. Azért, mert igen. Várjál, átdobom azt a lábam.
1: Akkor mindegy, akkor kérem a Roland.
3: Megy.
0: Jó.
1: És megdobta a lábam.
2: Most ledobtad oda a földre azt a fejhallgatót.
0: Mert az asztal alatt megy a kábel. Át van az vezetve nagyon okosan erre az oldalra.
2: Tényleg, és így valóban.
0: Erre gondoltam szánunk egy ilyen 2-3 percet. Addig ti is otthon lefőzitek a kávét.
2: Addig eljutatjuk Andihoz a fejhallgatót ezen a körülbelül 6 négyzetméteren belül, ahol ülünk.
1: Na, mutatom. Nekem mindegy, mert a tegnapit se találtam ki. Igen.
0: Ó, a mai nekem megvan.
2: Ezt most inkább hagyjuk.

0: upset.
1: Frankó jobb visszafele, mint előre.
2: Szép, ez volt a vége, hogy szép.
1: Ez jobb visszafele. Megvan neked?
3: De hát lehet, de még aztán majd kiderül, hogyha a vége
2: tegnap
3: van,
2: is azt érezte, hogy megvan
3: igen,
2: neki.
3: És akkor sem volt meg.
2: Igen.
3: De ez valami latin sláger.
1: Amúgy azért, hogy több megfejtés, jó megfejtés érkezzen hozzánk, elmondjam, hogy mennyire hülye vagyok? Már hogy nem lebuktatva most már semmit, csak elmondjam, mennyire hülye vagyok.
2: Végül is alig buktatjuk le most már, de hát most igen, már mondd el.
1: Tehát, hogy én az előbb konkrétan beolvastam a jó megfejtést, mint rossz. Tehát, hogy megállapítottam, hogy milyen rossz megfejtést küldött be valaki, és az a jó. Úgyhogy emiatt most nem jönnek megfejtések.
2: Szóval aki nagyjából az óra eleje óta velünk
3: volt. Mindenkit összezavartál.
2: Az most már pontosan tudja, hogy mi a mai megfejtésünk, de azért írjátok meg, aztán akkor
1: senki, azért mertem ezt most bemondani, mert senki nem meri megírni, mert én megmondtam, hogy az mennyire rossz. Közben kiderült, hogy az ez, és nem a Chris Ruditól a homokba írva, vagy a Barimba.
3: Mondjuk, ha van egy ilyen beütése, tényleg.
2: Hallod, és Chris Rudis?
3: Hát
2: a latinos Chris Rudis, vagy mi?
3: Hát nem tudom, egy kicsit.
1: Most ezt bemondtam, most írja mindenki, aki eddig nem merte elküldeni az SMS-t, mert Ádi lehülyézte.
2: Most küldik a Chris Rudit. Jaj, ez a homokba rajzult szerelem, tényleg, csak latinosan feldolgozva. Na, szóval igen, elképzelhető, hogy egy latin sláger. Na.
1: És mit lehet még csinálni a homokkal? Tüzet oltani. Bizony.
2: Jaj, de még? Olyan átvezetés volt, olyan büszke vagyok rád, de mondjuk már az SMS meg Viber számot, 0-6-20. Ide várjuk a megfejtéseket.
1: 9789-85, de már úgyis tudjátok, már jönnek a jó megfejtések. Szóval beszéljünk egy kicsit a tűzoltókról, mert ez rendkívül fontos. Elém jött egy friss tűzoltós hír, és hát azt gondolom, hogy ezt a rovatot úgy nevezem most el, hogy flörtölni akaró tűzoltók, begyulladt háziasszonyok, meg tüzet gyújtani vágyó tűzoltók. A jelenség neve, amire fölhúzom ezt a rovatot, a tűzoltó pirománia, vagy ha úgy tetszik, akkor hős szindróma, hero syndrome. És akkor ebből hozok néhány történetet meg helyzetet. Induljunk ki talán abból a csapatból, akik Párizs környékén, ez egy régebbi hír, Franciaországban ugye úgy döntöttek, hogy ők tűzoltók és hősök, és jó érzés az, amikor tüzet olthatsz, és hősnek érezheted magadat, ezért gyújtsunk minél nagyobb tüzeket, amiket majd eloldhatunk, és akkor minket ünnepelnek, hogy mi vagyunk a szuperhősök.
3: Istenem.
1: Na?
3: Hát ez jól hangzik.
2: Én mondtam, hogy a krimikben jöttek már szembe ilyen sztorik velem. Az a baj, hogy úgy látszik, hogy az életben is egyesek így gondolkodtak. Tehát, hogyha pirován vagy, ne legyél tűzoltó.
1: És milyen büszkék voltak magukra.
2: Mert nem szerintem pont, hogy ne.
3: Nem.
2: Ne.
3: Mert akkor eloltad.
2: Vagy ha tűzoltó vagy, ne legyél pirován. Inkább így.
3: Igen.
1: De abszolút ne, szerintem. Tehát ez így nem ér össze. Bár egyébként vannak olyan munkák, amiket jobb akkor végezni, hogyha benned van a hajlam a rosszra. Hát például ugye vannak ezek az etikus hackerek, azok is nagyon sokszor olyan hackerekből lesznek, akiknek fölajánlják, hogy dolgozhattok itt az államnál, hogyha nem akartok börtönbe menni.
3: Hát és az mitől etikus?
1: Hát onnantól az lesz.
3: Hát az ő részükről persze, mert nem akarnak börtönbe kerülni, de amúgy
1: nagyon
3: szeretik azt a munkát.
1: Nagyon sok gonoszból lesz jó.
2: De nem csak azok a hackerek, tehát vannak, akik eleve etikus hackerek, és eleve azért csinálják.
1: Mm. Jó, igen. Csak itt a rosszból tök jó lesz, mert sokszor, aki a rossz oldalról jön, az jobban tudja azt, hogy mit lehet tenni, és hogyan lehet betörni. Tehát például, hogyha én egy banknál dolgoznék biztonsági főnökként, biztosan felvenném az Ambrus Attilát, hogy adjon nekem tanácsokat.
2: Na, hát akkor figyelj, megvan az Attila száma, hív föl.
1: Már csak egy bank kell.
2: Már csak egy bank kell, aki alkalmaz titeket így együtt csomagban.
1: De nyilván a viszki szerintem jobb lenne ilyen pozícióban, mint köcsögözőnek, vagy mi ez, agyag készítőnek.
2: Fazekasnak hívják.
1: Azt köszönöm. Igen, szóval, hogy sokszor lesz a rossz emberből jó ember. Most azon gondolkozom, hogy ha valaki piromániás, akkor az legyen a tűzoltó. Ennyi erővel akkor lehet, hogy megváltoztatom a véleményem, és mégis lehet.
2: Ugye, mert akkor legalább eloltja. Figyelj, nekem egyébként a kedvenc sztorim ezekből, mert ugye volt egy osztrák tűzoltó is, aki szintén izgalmat akart, és ezért gyújtogatott Burgenlandban, mert hogy ott nem nagyon volt tűz. És ő olyan önkéntes tűzoltó volt, aki nem nagyon tudott tüzet oltani, hát megoldotta magának, hogy legyen feladata.
1: Képzeld el, azt csináltam, hogy fogta a kis szendvics csomagolását, és leszett a szendvicsről, kiette belőle a szendvicset, majd elment egy töltéshez, és a szendvicsen lévő papírt meggyújtotta, kihajította a kocsi ablakon, és aztán gyorsan bement az őrsre. Ja, egyébként útközben riasztotta önmagukat, gondolom ilyen torzított hangon, mert nem ismerték meg. Beért az őrsre, és egyből mehetett oltani a csapattal olyan tüzet, amit ő gyújtott.
2: És gondolj bele, amikor fölvette a kolléga a telefon, szevasz, Hans, tűz van! Nem így
1: kezdtette. Tudom, tegnap mondtál valamit, amiből sejtettük, hogy ma lesz egy tűz, és azt mondta, hogy ő egyébként biztonságosan oldotta meg a dolgot, tehát, hogy nem lakott terület környékén gyújtogatott, meg egyébként pontosan tudta, hogy milyen típusú tüzet rakott ott meg, tehát hogy igazából el tudja azt oltani, nem lesz baj, és egyébként bevallotta, amikor vallották, hogy ezt többször is megcsinálta, tehát ott Burgenland környékén nem egyszer okozta ő ezt a tűzvészt.
2: Ami tűz volt, az gyakorlatilag ő okozta.
1: Hát de milyen szar ez, amikor tűzoltó vagy, azt nincs munka.
2: Ugye, ez csak önkéntes tűzoltó hát volt szerintem.
1: Nem prémium hálolt, ez egy tüzet.
2: Egyébként nyugisabb napok szerintem azokat a tűzoltók is jobban élvezik. Aha, de a kedvenc sztorim az a görög történet, amit hoztál egy görög hölgyről, aki flörtölni akart a tűzoltókkal, ezért tüzet gyújtott. Csak azért, hogy találkozhasson jóvágású, jóképű, snájdik tűzoltó legényekkel.
3: Hát de honnan tudja, hogy olyanok jönnek?
1: Na ez az,
3: tehát
1: hogy
3: ott sem mindenki néz ki jól.
1: Én már elmeséltem egyszer, hogy apa hazaállított egyszer egy ilyen tűzoltós naptárral. A 9-11 után volt ez, ott adtak ki egy ilyet, hogy ilyen félmeztelen tűzoltó, kigyúrt pasik voltak benne, és akkor aki megvette azt, az támogatta ott az áldozatokat. És apa beállított egy ilyennel, hogy hozták hozzá a tévébe, és akkor vett egy ilyet. És utána egy éven keresztül a budiban a félmeztelen kigyúrt tűzoltókat kellett bámulnunk.
3: De legalább a budiban.
1: Hát igen, mert ugye addig a Fradi volt kint, és akkor lecseréltük őket a tűzoltókra, és azon agyaltam végig, mikor ez ott volt kint a falon, hogy ezek az emberek biztos, hogy nem tűzoltók. Tehát, hogy lehet, hogy ki lehet emelni egy-két ilyen kigyúrt szép fiút, de hogy alapjáraton láttatok ti már tűzoltót? Minden tiszteletem az övék, de hogy egy ilyen 8 számmal nagyobb gumiruha, vagy nem tudom miből van az, van rajtuk. Tehát, hogy ez a félmeztelen kigyúrt irány, ez nagyon távol áll szerintem a valódi tűzoltótól.
2: Lehet egy tűzoltó kigyúrt, csak tudod, fölöltözik. Általában nem félmeztelenül oltják a tüzet.
3: Ja. Hát meg általában csak akkor van rajtuk, ha tüzet oltani mennek. Tehát alapjáraton ugye a bent ott szerintem normál ilyen tűzoltós ruhában vannak, tehát ilyen pólóba, meg ilyen olyan nadrágban.
1: Meg amúgy nem praktikus, hogyha beolajozzák magukat, mert az,
3: hát
1: az gyúlékony.
3: Nem feltétlenül, igen.
2: Igen, véletlenül az csak a fotózás kedvéért. De figyelj, egyébként szerintem itt az lehetett, hogy egy 44 éves görög hölgy volt, akit amúgy őrizetben is vettek meg, még kapott 1000 eurós pénzbírságot, és két bozót tüzet, két kisebb bozót tüzet okozott szándékosan ugyanazon a napon. Figyelj, szerintem ő nagyon bukott az egyenruhás pasikra. És végig gondolt, hogy kiket tud kicsalni? Hát a rendőröket? Hát most azért csak nem akar bűnözni, tudod, lopni,
3: hát de ez
2: vagy
3: is
2: ilyenek.
3: Bűn volt,
2: hát nyilván, persze. És akkor lehet, hogy neki a tűzoltók jöttek be. Jó, hát ki picike tüzet gyújtott.
1: Nem is lehet, mert utána néztem a hölgynek egyébként. Ő egy görög nő, és korábban a nyomozás szerint többször felvette a kapcsolatot már tűzoltókkal, próbált kezdeményezni, és amikor ez nem jött neki össze, akkor lépte meg ezt. Egyébként pedig 1000 eurós pénzbírságot kapott, és 3 év felfüggesztetett ezért cserébe, és nem nagyon írják, hogy összejött volna bármelyik tűzoltóval a hölgy. De közben megnyitottam.
3: De egyébként meg most ennyi, tehát ennyi esze, hogy lehet? Akkor miért nem gyújtott otthon valami kis tüzet, hívta ki a tűzoltókat? Mert most például a Jó barátokban is az volt, amikor ugye volt ilyen Valentin napi égetés a csajokkal, hogy akkor az ilyen exeiknek a képeit, ugye, és ott is valami kis tűz keletkezett nekik, és akkor ott is kijöttek a jóképű tűzoltók. Tehát, hogy akkor miért nem otthon csinált ilyet, és akkor lehet, hogy nem büntették volna meg.
2: Hát otthon szerintem nem mert, a Jó barátokat meg nem látta.
1: Egyébként még jó, hogy nem egy boncmester a zsánere, nem?
3: Tehát, ja,
1: képzelni, de durvábbakat. Megnyitottam egy random tűzoltóság személyzetét, most tök mindegy, hogy hol, és úgy néznek ki, mint mi. Tehát valódi emberek. Tehát, hogy érted, most csak visszatérve erre a nagyon kigyúrt, nagyon tűzoltóképre, lehet, hogy van egy-két olyan, de körülbelül szerintem ugyanannyian vannak ők ebben a szakmában, mint a rádiósban.
2: Igazából te most minket akarsz eladni magányos görög nőknek?
1: Nem tudom, hogy hogyan tudnánk csinálni magunknak ilyen kis PR kampányt, de lehet, igen. Csak a kívánság műsorban ne dalt lehessen kérni, nem műsorvezetőt?
2: Hát nézd, de azért a félmeztelen naptárhoz, oké, hogy fogytam, de azért még na. Még kellene egy picit, meg ki kéne meg magam pattintani, hogy jól mutassak.
1: Kapsz tőlem egy engedményt, te magad megválasztatod, hogy melyik feled meztelen. Nyomhatod Donald kacsában is.
3: Na Istenem.
2: Hát figyelj, még a felső testemen még lehet javítani, alul már nem nagyon.
3: Na jó, de egyébként vannak jó képű tűzoltók itt Magyarországon is, tehát hogy most szerintem
1: nyilván,
3: őket is
1: úgy,
3: na jó, de őket is gondolom nem egy helyről szedték össze, érted? Tehát, hogy ők nem egy kapitányságról jöhettek, akik a naptárban vannak, hanem kiválasztották azokat, akik tényleg jól néznek ki, és akkor ővelük adják el ezt az egészet.
2: Hogyha ilyen castingot szeretnének tartani bárhol Magyarországon katasztrófavédelem keretein belül, akkor Andit szívesen felajánljuk, mint zsűritag.
3: Kittivel megzsűrizzük őket.
1: Aha, tehát a tüzelőasszonyok.
2: A tüzelőasszonyok, így van.
1: Akinek szikrát gyújt a szívében.
2: A tűzoltó férfiakat.
1: Figyú, annyi, hogy a tűzoltó az szexi? A tűzolt az jó pasi? jobb pasi, mint mondjuk egy nem tűzoltó? Tehát most nyilván belemeltünk az egyenruhásokba.
3: Nekem nincs ilyen fétisem egyébként, de azért hozzárak az emberhez, hogyha jól néz ki, akkor hozzáad az egyenruha, igen. De bármiről legyen szó, akár egy rendőrről, akár egy...
2: Orvosról.
1: Navellenőrről.
2: BKV-ellenőrről. A az mennyire szexi már.
1: Az egyenruha, mikor... Lecsatol,
3: nem,
1: felcsatol.
3: Nem arra gondoltam, hanem tényleg ilyen.
1: Jegyeket, bérleteket. Tetszik.
2: Elintézhetjük máshogy ellenőr úr.
1: De mondjuk, hogyha a szexiségi sorrendbe kell állítani egy tűzoltót, egy rendőrt, meg egy mentőst, akkor melyik? Ki a legmenőbb, és hogy rakod őket sorba? Kinek adsz először randit?
3: Jézus Mária.
1: Hát szerintem nem. A tűzoltónak, nem?
3: Figyelj, én nekem nagyon tetszik, például én néztem ezt a SWAT sorozatot, szerintem baromi jól néznek ki ezekben a ruhákban. Nekem inkább az a ruha, mint
1: mondjuk
3: a tűzoltó ruha.
1: Van gumibotja.
3: Tehát, hogyha már, ha már így kell választani, akkor...
1: Tűzoltónak meg slagja.
3: Ó, Istenem. Na jó van.
2: Szép nagy piros autója.
1: Tehát akkor te ezt a vonalat választod először, és csak aztán jön a tűzoltó, és végül a mentős?
3: Hát én nekem a mentős az, hát mondjuk nem tudom.
2: Minden mentőstől elnézést kérünk.
3: Igen.
1: Hát most Andi preferenciáit nézzük. Hogyha most neked egyenruhában kéne választanod tűzoltólányt, rendőrnőt, vagy mentőslányt, ápolónőt. Változik a sorrend, nem?
2: Akkor változik a sorrend. Akkor tessék. Na,
1: megfordultunk.
2: Én akkor támogatom az egészségügyet.
1: Na, ennyi, tessék. És visszatérve a középső sztorira, erre a burgánlandi emberkénkre, aki a tűzoltóságnál ugye gyújtotta a tüzet, mert hogy tüzeket akart, hogy igazából ő csak munkát generált magának, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon más munkahelyeken is előhozhat-e ilyet belőlünk az unalom? Tehát, hogy okozunk-e olyan tragédiákat, amiket megoldhatunk, és akkor utána menőbbek vagyunk más munkakörökben?
3: Miért, ha műtétenél, akkor elvágok valamit rajta, vagy mi? Tehát, hogy beleállítok egy kést.
2: Egy sebész nagyon unatkozik, akkor nem tudom, mit csinál.
1: Hát egy unalmasabb szemölcsműtétnél mondjuk kiveszed a máját. Tehát valami ami...
2: Figyelj, mondjuk én egyébként ismertem Ádi. Annyira, meg ismerek annyira elhivatott bőrgyógyászt, akiről azért úgy hallottam olyan véleményeket, hogy ha megtehetné, lehet, hogy utcán műtene, mert hogy ő az a típus, aki, hogyha lát olyat, akkor azt hiszem, hogy ott csinált is, hogy oda ment ismeretlenhez, és közölte, hogy az anyajegy ott, az veszélyes, tehát azt lehet, hogy meg kéne nézetni.
3: Jézusom. A strandon milyen jó lehet amúgy vele.
1: Van olyan ismerősöm, aki meg sebész, és ő meg azt mondta, hogy igazából ő mindig is vonzódott ezekhez a furcsa dolgokhoz, hogy embereket felvágni, meg ilyesmi, és hogyha ő nem ezen az úton indul el, akkor ő a másik oldalon van. Tehát, hogy neki embereket kéne vágnia így is, úgy is.
2: Ajajaj, na jó, az már úgy azért
3: veszélyes.
2: Hát
3: ez így elég para, ne haragudj.
2: Én tehát, itt akkor, ami eszembe jutott az önkéntes nőgyógyász fogalmát, akkor inkább el is engedem, jó?
3: Hát, hogy na igen.
2: Mit meg hogyan lehet, de szerintem zeréljük, mert mindjárt itt az óra vége.
1: Jó, rendben, hogyha ti el tudtok valamit rontani a munkahelyeteken, csak azért, hogy izgalmasabb legyen a munkanap, akkor mi az, írjátok meg 0629789185?
0: Buenos Morgen! Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap Íj és Rolanddal és Réd

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Környezetvédelmi program indul a miskolci óvodákban nemzetközi mintára. Szlovénia és Horvátország bővíti együttműködését a tömegsírok feltárásában. Folytatódik a nyáresti vetítések program Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc városi hulladékgazdálkodási vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott kukaművek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyermekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat az MTI-vel. A kukaművek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja, a programot 10 év alatti gyermekeknek dolgozta ki Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyermekek számára könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntarthatóság témáját, hanem a japán papírszínház, azaz a Kamishibai segítségével is előadható. Szlovénia és Horvátország bővíti együttműködését a II. Világháború és az azt követő időszak tömegsírjainak feltárásában, az áldozatok exhumálásában és földi maradványaik méltó eltemetésében, közölte szerdán a szlovén kormány. Kutatói becslések szerint 15-20 ezer lefegyverzett horvát katona és civil maradványait temethették el 1945 májusában a teznói egykori katonai páncéltörő árokban, miután jugoszláv partizán alakulatok kivégezték őket. A szlovén kormány ezt tartja a horvát áldozatok legnagyobb háború utáni tömegsírjának. Közlésük szerint eddig 14 olyan tömegsírt tártak fel, amelyben horvát áldozatokat találtak, további 37 helyszínről pedig már igazolták, hogy tömegsírt rejt. Ezen felül 96 olyan helyszínt tartanak nyilván, ahol források szerint szintén lehetnek horvát áldozatok maradványai. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának kisbéri ügyfélszolgálatán az áramszolgáltatás szünetelése miatt a mai napon a kormányablak zárva tart. Augusztus 28-ától az ügyfélszolgálata megszokott nyitvatartással várja az ügyfeleket. Az adóügyek elektronikusan is intézhetőek, aki teheti, válaszza az elektronikus vagy telefonos megoldásokat. Folytatódik a nyáresti vetítések program Tatabányán, a Vértesagúrája előtti téren. A mai napon 20 óra 30 perctől a Belétestem című színes magyar romantikus vígjátékot lehet megtekinteni. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos időt jósolnak, de a felhők is többször megjelenhetnek, kisebb zápor előfordulhat. Az élénk szélben 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra után járunk 5 perccel. Szép jó reggelt és madárcsicsergést mindenkinek szívébe és kertjébe.
3: Aj, de szép volt. Hallod, ez effektpadra kívánkozó mondat, hogy a szívedben legyen madárcsicsergés. Bár ez nem tudom, hogy félig meddig ilyen prikézsiának is tűnhet.
2: Nem
3: hogy
2: tudom.
3: Hogy a madár csicseregjen a szívedben.
2: Szerintem ez inkább egy áldás, nem? Tehát a madár az egy jó dolog.
3: Ha attól függ.
2: Mit kívánsz? Madarat meg aranyesőt? Mondj egy rossz madarat.
3: Keselyű. Na, szívesen. Ugye? Na, a nézem közben mi a helyzet az utakon. Egyes főúton látok most egy pár helyen, Biatorbágynál, meg Óbarok után szakaszos lassulást, torlódást. Ez lehet, hogy még itt a reggeli M1-es fennakadásoknak a következménye, hogy arra próbáltak többen kerülni. Ugye volt 2 lerobbant jármű is az M1-esen. Ezek elvileg már nem okoznak fennakadást, és azt látom, hogy környe felől Tatabánya irányába is egy picit erősebb a forgalom, illetve Tata belvárosa tűnik még olyannak, ahol azért jelentősebb forgalom van, Esztergom és Komárom egészen nyugis.
2: 19 fok van, 28 lesz.
3: Ez pedig a pontos idő, pontosabban hát az időjárás előrejelzés, a pontos idő az ugye 8 óra 6 perc, és zajlik a játékunk.
2: Nem mondok semmit sem.
3: Ez a legjobb, mindenki jobban jár, ha nem mondasz semmit. Visszafelé lejátszunk egy dalrészletet. Ismerjétek fel, közismert, latin sláger, most már ezt is tudjuk, hát örülök, hogy azért 10 előtt még kijátsszuk, meg eláruljuk a megfejtést, mert hamarabb kiderülne, ha így folytatjuk.
2: Nem a Fiesta.

0: Ez.
1: Tehát valódi latin sláger, nem a Havanna lakótelepre gondoltunk. Igen. Jó, ezt tegyük gyorsan hozzá.
2: Az a vége egy Fradi sápsely.
1: Úgyhogy valóban nem a Fiesta. Hogyha felismertétek, írjátok meg a dal címét, vagy az előadót, vagy mindkettőt, 0620-978-978-5, és a nyeremény pedig páros belépő a második Tatabánya Fight Night küzdősport gálára, szombatra, Földi Imre sportcsarnokba.
2: És egyébként szerintem frankó jobb visszafelé. Tehát, hogy most azt érzem, hogy ennek a dalnak meg kéne születni ebbe az irányba, és egy ilyen kis érzelmes, romantikus dal lenne belőle.
1: Ez egy nagyon speciális remix lenne, mert azért azt gondolom, hogy ezt a dalt is, mert tényleg egy világsláger, feldolgozták sokan, sokféleképpen, DJ-k, producerek, mindenki, visszafelé, úgy talán nem próbálkozott vele senki.
2: Amúgy lehetne egy ilyen GD projekt, amikor a DJ csak fordítva, és mindig fordítva játssz el a dalokat.
1: És ez még, tehát kapaszkodjatok meg, drága hallgatók, mert ez még nem a Szóvíz csütörtök rovat.
2: Ami jön nem sokára.
1: Az majd csak nem sokára érkezik, biztos vagyok benne, hogy kellően fárasztó lesz.
2: Jó, tehát fárasztunk mindenkit, utána pedig rátérünk egy komoly témára, mert hogy humanoid robot döntötte meg Usain Bolt rekordját. Igazából, hát, na mindegy, Pekingben megrendezték ezt a Humanoid Robot Games nevezetű robot olimpiát. Ezek olyan robotok tehát, amik emberekhez hasonlítanak, és emberi sportokban indulnak, és hát igazából megnézik, hogy a robot technológia hol tart most, és ez az első év, amikor több számban megdöntötték az embereket. Nagyon, nagyon futurisztikus, de valahol szerintem ijesztő téma lesz.
1: Igen, én láttam róla videót, aki még nem látta, keressen rá, érdemes. Bennem nagyon felemás érzéseket keltett.
2: Na, ezt majd megnézzük, meg a felemás korlátot is, úgyhogy maradjatok 0620 978 978-5.

0: A dal, aminek az eredetiét, a Blue-t, azt mi már énekeltük gyerekként, és meg volt kazettán.
1: Nekem nem, de nem? Énekeltük mi is.
0: 4:09 múlt 2 perccel. Én emlékszem, volt egy időszak, amikor azt játszottuk, hogy volt egy ilyen gitárerősítőnk a havernál, és azt kifordítottuk a teraszra, és akkor kifelé, ugye teraszról toltuk a bulit, és 3 ilyen nagy dal volt, ami akkor így nagyon ment. Az egyik az ez volt, aztán volt még a Fick Freestyler, meg volt a Gerappa.
1: Hogy
0: eltűntek?
1: De nem, a Freestyler az a mai napig pörög egyébként. A Boomfunk MC's az jó volt. Szerintem az mai napig jó visszahallgatni. Igen. Na, jön a Szóvisz csütörtök rovat. Mindketten kellően kemény a csipasztó poénokkal készültünk. Neked mennyi van?
0: Nekem 4 szóvic, meg egy, amit el akarok mondani előtte bemelegítésnek, mert hogyha már megkaptam, hogy ma milyeneket mondok, akkor ezt meg kell osztanom. Most olvastam, és nagyon tetszik. Hadd kezdjek ezzel, jó? Aztán a szóvicben te lehetsz a főni. Figyelj! Mi a különbség egy zsiráf között?
1: Egy zsiráf között? Nem tudom.
0: Mind a kettő a föld alatt él, kivéve a zsiráfot.
1: Atya úristen.
0: Tehát én ma ilyen hangulatban jövök, jó? Tegyél rá.
1: Hát innentől az a jó, hogy ennél csak jobbat tudok mondani. Ha akarok, ha nem.
0: Hajrá.
1: Kezdjük egy ilyen kis romantikussal.
0: Oké. Okay.
1: Már nem kell traktort vennem, mert nekem szánt az ég.
0: De szép. Jó, ha már itt vagyunk, akkor menjünk ezen a vonalon tovább. Hogy nevezik az angol nemesség kiirtását?
1: Nem tudom, lortalanítás?
0: Szörtelenítés.
1: Szörtelenítés.
0: Na mit szólsz, milyen szellemes?
1: Az jó. Azt tudtad, hogy Megan Fox azért utasította vissza Jean Reno közeledését, mert nem akart Reno Megan lenni?
0: Jó, kitalálható, de jó. Egy részek fekszik az árokban. Mi baja?
1: Egy város.
0: Település.
1: Az. Szép. Teri nénit fizikusok vizsgálják, mert kiderült róla, hogy a főzcseivel ő dúsított urán.
0: Rossz. Mit énekel a hentes?
1: Nem tudom.
0: Vagdalt.
1: Atya úr, Isten. Tudod, hogy miből készül a magyar kommandósok golyóálló mellénye?
0: Ajajaj. Nem tudom.
1: Tech Steelből.
0: Azt a rohadt. Hű, ennyi az utolsó? Van még neked?
1: Még egyet találtam, úgyhogy akkor még egyet.
0: Jó,
1: egyet.
0: Akkor engedd meg, hogy az én részemet egy költői kérdéssel zárjam. A szegedi őzike vajon őzike?
1: Atya úristen, kellően mélyről indultál, és meg is maradtál ezen a szinten. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy idén augusztusban először tartják meg a masszőrök az új tenyér ünnepét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf. Ott találkozunk.
2: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World. A tisztán látás szakértője.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
6: Mindent felforgat.
5: A feleség 40-nél kezdődik.
6: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
5: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Tímea és Faragó András.
6: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
5: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Szép jó napot mindenkinek!
1: Azt!
0: Buenos Morgan! Annyi gomb, meg annyi minden vesz minket körül, és a tapsgépet akartam megtalálni, hogy Andi megkapja, amit megérdemel.
1: Annyi gombot nem szerettem még. Énekelné egy Somló Tamás, ha még élne, és ott ülne, és azt csinálná, amit te.
0: Figyelj, olyan dolgokkal készültem, meg annyi minden jött most szembe, úgy ugye a szóvic rovaton vagyunk túl, és kaptam egy SMS-ben érkezőt, amit muszáj veled megosztanom. A gyönyörű énekesnő Inna bement egy budapesti étterembe. Tudod miért?
2: Egy Inna.
0: Mert Inna.
1: Jött egy nekem is.
0: Mert Inna, érted?
1: Hogy hívják a Star Wars-os buszsofőrt?
0: Nehogy.
1: Ne csukj oda.
2: Ez jó.
0: És tudod miért Star Wars-os a Forrest Gump? Ezt most álltam ki.
1: Na. Húha, előre félek.
0: Mert pada van.
1: De ezt a szintet hozza ma, érted? És ez az ember műsort vezet egy népszerű kereskedelmi rádióban. Egy egyébként népszerű műsor. Na ez a durva.
2: De ez jó, ha te találtad ki.
0: Most találtam ki ebben a pillanatban. Ezt megtartjuk.
1: De hogy ez jó.
0: Mi nem?
2: Szerintem jó.
0: Térjatok.
1: Ki kell vagyok én körbevéve?
0: Na az biztos, hogy van egy játékunk. Ami...
2: Hát fárasztónak fárasztó, de hát pont az, az a lényege ez ennek, nem?
0: Most ez a nap erről szól. Szóval van egy játékunk, kifordítottunk egy dalt, a végétől játsszuk előre irányba, és lehet vele nyerni 2 darab jegyet méghozzá augusztus 29-ére a második Tatabánya Fight Night-ra. Van papírom, hogy szavakat gyárthatok. Kommunikációs diplomában, szóval csinálhatom.
2: Ez olyan, mint a Sheldon, nem, hogy anyukám kivizsgáltatott.
0: Gyerekkoromban.
1: És egyébként nagyon sok a párhuzam, tényleg. Tatabánya Fight Night-ra.
0: De most miért látod a buszozós nadrágomat? Na, az van, hogy páros ilyet lehet nyerni, hogyha tudod, melyik ez a dal.

0: érzed?
1: Szép! Ez még szép!
2: Nagyon öregem a
0: hangulat. Az érzésem, hogy így varázsolni akarsz, vagy nem tudom, így a pult néha ilyen indokolatlanul mozog a kezem.
1: Te, Ádi, behozzunk ilyen távgyógyító műsort, szeretnéd?
2: Igen, Ádi a pult fölött elvarázsol, a tűzvarázsló.
1: Nem, hát az, hogy mint régen a Budapest TV-n. Csak ez a rádiós verziója lesz. Érdekelne valakit? Nem tudom, hogy aranyeret vállal-e a kolléga. Az elfeláras.
2: Azt csinálok.
1: Jaj, ezt nagyon csúnyán le tudnám én csapni. Jaj.
2: De jó, hogy nem teszed. Szóval, az van, hogy menjünk Pekingbe.
0: Na, hogy belegondoltál, vagy most mit mondtál? Csak, ez hogy, az... csak úgy kérdezem. Tehát, vagy,
1: hogy... Te úgy vagy vele, hogy így szereted magadat is meglepni. Tehát nem gondolkodsz, mielőtt beszélsz, hanem úgy csak kimondod, ami aztán néha te is ugyanúgy meglepődsz, mint mások.
2: Nem, néha egy kicsit ilyen erőlködős téma jön elő.
1: Hát,
2: jön ki. Mint például a aranyér.
1: De csak átkötök. Magadnak szeretsz csinálni, vagy másoknak?
2: Csak magamnak. De hogy...
1: Gyerekek.
2: Gyorsan SMS Viber szem 0629789185, és akkor fiúk előre az aranyér. Megyünk bele az olimpia témába, hogy átkössek fantasztikus műsorvezetői bravúrral. Utazunk Pekingbe. Ugyanis megrendezték.
1: Hát utazzon veled a radai rostem.
0: Ezek után?
2: Viszek ilyen aranyérpárnát, tudod, a kis felfújható gumézőt, amire rá lehet ülni.
1: Ez a nyakpárna, szerintem azt a nyakadba kell rakni, nem mondták?
2: Nem láttál még olyat,
1: hogy... Láttam, tudom, miről beszélsz.
2: Tudod, neked is van otthon.
0: De várjál, mert akkor az a nyakpárna az végül is 2-1.
1: Igen. Az egyébként...
0: Igen, és ugyanis rájött, igen.
1: Tehát, hogyha valakinek van 2, akkor egyet nyakba, egyet meg így magad alá.
0: Vagy változtatod, attól függ, hogy hol jársz éppen.
2: Hol jár az eszem?
1: Hol fáj éppen jobban?
2: Hát, hogy legyen 2, nem? És nem biztos, vagy nem mindegy, hogy melyiket adod utána oda a gyereknek.
1: Igen, és egyébként egy légitársaság is lehetne, nem a Golden Air.
0: Na jó.
2: És még ő szól be. Na jó, mielőtt erret vágunk, azelőtt elmondom, hogy a pekingi olimpiára megyünk, Humanoid Robot Games, hogyha így tetszik a dolog. Az a helyzet, hogy már megtartották ezt korábban is, és humanoid, emberszerű, emberszabású robotok azok, akik emberi sportokban mutatkoznak meg, és eljutottunk odáig, hogy egy ilyen robot megdöntötte idén Usain Bolt rekordját, magyarul gyorsabbat futott 100 méteren, mint a világ leggyorsabb embere, aki 9,58% adott futott anno, na most a robot még ezt is alulmulta, vagy ha úgy tetszik, akkor felülmulta egy sokkal jobb időben.
1: Egyébként láttam a videót róla, és hát kicsit ijesztő. Tehát egyúttal bravúros is, de egy kicsit ijesztő, hogy fut azokkal a nagyon furcsa lábaival, egy ilyen fehér színű, tényleg egy ilyen ember alakú robot, és oké, hogy kegyetlen gyors, de miért hasonlítunk egyáltalán egy robotot egy emberhez?
0: Hát nem is lehet egyébként. Hát gondolom azért csináltak nekik külön ilyen olimpiát, vagy nem tudom mit. De az a vicces az egészben, hogy ugye én azt olvastam erről, hogy aztán ő utána neki ment valaminek, és ott így kész vége volt.
2: Jó, de hát nyilván.
0: Igazából fék nincs rajta, csak elindítják, és akkor
2: nyilván eldől. Hát figyelj, az van, hogy ugye nem tud annyira gyorsan megállni. Itt most nézem a videót, pont előtte van egy ilyen hatalmas nagy, hát amire tesi órán annó ráugrottunk, amikor magasugrottunk.
1: Szőnyegnek hívják.
2: Igen, de ez annál vastagabb, tudod, ez
1: az
2: a nagyon,
1: szőnyeg.
2: Nagyon durván vastag szőnyeg, ez fel van állítva, és igazából ez a 100 méteres célnál be van rakva keresztbe, és ennek futnak neki, és utána még hát azért a futómozgás még azért valamennyire megvan bennük, tehát még vergődnek egyet a földön. Aztán egyébként képzeljétek el, hogy ilyen mentős hordóágyal, vagy mi ez, amit bevisznek. Köszönöm. Hordágyal leviszik a pályára.
1: Köszönöm szépen. Hordóágy!
2: Köszönöm szépen, Roland, művelte barátom, hogy ezt megoldottad. Fogják, ráfektetik és leviszik a pályáról. Itt van olyan robot is, ami kigyullad. Nagyon szép.
1: Igazán biztató.
2: Uh-huh. Van olyan, amelyik úgy fut, mint az ember. Egyébként ez, amelyik megdöntötte Bolt rekordját, ez emberszerű futást csinál. Tehát itt az látszik, hogy a keze is megy előre-hátra, uh-huh, mint az emberi futásnál. De van olyan robot is, aki máshogy próbálta ezt megoldani, tehát maga előtt hadonászik valahogy. Tehát, hogy itt többféle módszert próbálgatnak. Nagyon-nagyon ijesztő és nagyon szürreális az egész jelenség.
1: Nem is értem, hogy egyébként erre mi szükség van. Tehát értem persze, hogy a technológia fejlődik, meg hogy a robotok azok rengeteg mindenben tudnak segíteni, meg ugye a munkaerőpiacra is egyre inkább betörnek, tehát hogy próbálnak ugye nyilván a nagy cégek ugye itt automatizálni, amit csak lehet, de meg azt is értem, hogy humanoid robotokra is van igény, de hogy nekik külön sportversenyt szervezni, minek?
0: Hát azért, hogy a cégek meg tudják mutatni, hogy az ő robotjaik milyen szinten vannak, mert én úgy tudom, hogy nem csak egyébként futottak, meg nem csak sport volt, hanem vendéglátás is, meg nem tudom még miben mérték össze egyébként a tudásukat. Tehát, hogy valószínűleg itt az van, hogy a különböző cégek hozzák a robotjaikat, és akkor ugye amelyik jól teljesít, azt majd nyilván jobban lehet eladni.
2: Én ezzel a hírrel először tegnap Andi nálad találkoztam egyébként, tehát a hírekben hallottam, és akkor mentem utána jobban. Egyébként azt hiszem, hogy 9,39 századot futott ez a leggyorsabb futórobot, de hogy itt egy komplett olimpiát tényleg megrendeztek. Én ennek a sport tevékenységeit látom magam előtt, hogy itt mi történt. Volt 400 méteres síkfutás is, ott is megdőlt egyébként az emberi rekord, de ami az egészben a legszürreálisabb és a legijesztőbb, az maga a megnyitó esemény, amit ugyanúgy képzeljetek el, mint ahogyan történik mondjuk egy valódi emberek által végig küzdött olimpián, csak itt a robotok menetelnek iszonyatos szabályos formában egymás mellett, tisztára olyan, mint egy ilyen terminátoros futurisztikus támadás.
0: Elég ijesztő, amúgy.
2: Felkérném a Schwarzit, ez biztos valamilyen főarcnak ez az egészhez.
1: És a záró ünnepségen pedig csak annyit mondana, annyi lenne ugye az ünnepi beszéde, hogy I'll be back.
2: I'll be back. Igen, de bakosan, ahogy a nő mondta, várjál, azt hiszem ez is valahol itt van. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem a másik van itt, ezt tudom most megmutatni.
3: Hasta la vista, baby.
2: Igen, hasta la vista, pápecskú. Szóval, hogy az az egészben a nagyon durva, hogy megnéztem, hogy mit teljesített a leggyorsabb robot a tavalyi olimpián. Tippeljetek, hogy mennyit futott tavaly a leggyorsabb. Ugye most 100 méternél maradjunk, ezt a legkönnyebb összehasonlítani, és igazából ez a 9 másodperc 39 az ő új rekordja. Mennyi volt tavaly?
0: 15, nem tudom, 20.
1: 12.
2: Több mint 21 másodperc. Hát, hogy egy év alatt ennyit fejlődött, akkor hol leszünk jövőre?
1: Ha repülni fog már szinte.
0: Ja, de egyébként meg nem is kell ezen annyira csodálkozni, hogy most az emberi rekordokat megdöntik, mert hát nyilván egy gép jobb teljesítményt tud nyújtani, mint
1: mondjuk
0: egy ember.
1: Mondjuk ott legalább nincs doping.
2: Ez igaz. Bárki tudja. Mert ugye
0: bár lehet, meg lehet buherálni, igen, azokat a gépeket is.
2: Lehet, hogy itt is van a sült krumpli hajtós, meg van, amiben igazi benyát raknak, tehát hogy ki tudja, hogy mivel töltik ezeket.
1: Na jó, de ott a megbuherálás, hát az most mi az, ami szabályos buherálás, meg mi az, ami szabálytalan
2: egyébként
1: buherálás.
2: Egyébként szerintem ennél sokkal gyorsabban tudna menni, ha kereke lenne. Tehát nyilván, és ez
0: akár
2: nem ér. Mert
0: vagy
2: ugye a humanoidonnal számít.
0: Olyan töltete lenne esetleg, ami már ilyen, nem tudom, nukleáris.
2: Amit fontos tudni, hogy ez nem számít semmilyen szempontból sport teljesítménynek, tehát Usain Boltét továbbra is a rekord. Ez persze abban a pakliban nyilván nem játszik. És egyébként, hogyha én sportoló lennék, engem ez legkevésbé sem zavarna. Az biztos, hogy idegesítene, hogyha egy ember megdönteni a rekordomat.
0: Hát az igen.
2: De hogy itt különböző sportágakat teszteltek, van például a magasugrás is, van távolugrás is, brutál, tehát ahogyan ezek felpattannak, az is teljesen ilyen emberen túli jelenet. Itt látom, hogy pingpongoznak is, egészen ügyesen boxolnak is, tehát hogy tényleg minden sportot megcsináltak, ami az olimpián népszerű. És mindenben jobbak már, mint az ember.
1: Hát én, ha robotgyártó lennék, biztos nem akarnék boxoló robotot. Hát most megépítjük egy raklap pénzből, azt oda megy, szétverik.
2: Hát jó, de ezek a futórobotok is tönkre mennek. Tehát, hogy érted, neki fut a falnak, a másik felgyullad, az egyik rossz irányba indul, olyan, mint Charlie, hogy volt ez a jelenet, amikor Charlie-t fölengedték a színpadra, és megjelent a reflektor, és így megvilágította, kezében a mikrofon, beállt a kezdőpózba, és bejött a technikus, és megfordított, hogy művész úr, arra van a közönség. Ez egy megtörtént eset.
0: Hát jó.
1: Charlie kapcsán nekem is van a sztorim, csak abban van csúnya szó, nem beséltem el adásba.
2: A legtöbb Charlie sztoriban egyébként van.
1: Igen, aki már beszélgetett vele, az tudja.
2: Na, és hát igen, tehát az eszméletlenül durva, hogy hol tart a robotika, és mindenképpen izgalmas, szerintem van is értelme egy ilyen robotolimpiának, mert nyilván ahogyan az autógyártók is versenyeznek, és évről évre megmutatják, hogy mit tudtak fejleszteni, ezek előbb vagy utóbb a hétköznapokba bejönnek. Tehát mit tudom én, a konyhában a pirítóm az sokkal jobb lesz azért, mert gyorsan fut a robot. Nem tudom, mit, hogyan alakítanak, de ahogyan az űrkutatás is hozzájárul az autóiparhoz, vagy ahogyan a Forma 1 is hozzájárul az autóiparhoz, ez is hozzá fog járulni szerintem a mi jövőnkhöz.
1: Vagy össze lehetne kapcsolni funkciókat. Tehát például a kenyér pirító és mondjuk beépített rádióval.
2: És, hiszem, és gyorsan fut.
1: Ja. Hallgatod a rádiót, egyre rövidebb slágerek születnek, lassan már tényleg az lesz, hogy leadunk egy dalt, közben pedig megpirítasz egy pirítost.
2: Vagy tényleg már nem is kenyérpirító, de mondjuk a WC, ami gyorsan fut. Tehát, hogyha hasmenésed van, akkor 9 másodperc alatt még a nagy telken is ott van nálad.
0: Így, nem kell futni. Így
1: ez jó, neked kell futni a WC-re, hanem a WC fut hozzád.
0: De jó van. Így lehetne reklámozni őket.
2: A gyors WC.
1: Hallod? Erre még szerintem lenne is piaci igény.
2: Vagy egy gyors kaja egészen átértelmezve ebbe a formába. Viszont tényleg szerintem ez nagyon sok mindent előrevetít abból, hogy mi lesz itt 5 év múlva, és nagyon exponenciális is a fejlődés. És azon gondolkoztam, hogy eképpen egy csomó területen átvehetnék az uralmat akár a robotok. Erről már beszélgettünk, de arra vagyok kíváncsi, hogyha hozok néhány témát is választhattok, hogy inkább ember vagy inkább robot végezze azt a munkát, vagy mondjuk választhatjátok azt is, hogy a kettő együtt, akkor melyikre böknétek hosszú távon? Mert ugye sok munkahelyet el fog foglalni a robotika. Kíváncsi vagyok, hogy ember csinálja, robot csinálja, vagy a kettő együtt. Jó, hozok néhány területet. Például paradicsomot szed fóliasátorban.
0: Hát ez a robot, szerintem.
1: Robot, aha.
2: De miért? Azért, mert hogy túlfárasztó munka, és nincs ember, aki ezt szívesen csinálja?
1: Hát monoton, akár, tehát egy robot talán gyorsabban meg tudja oldani, igen.
2: Lehet, hogy kevésbé tapossa el a dolgokat, hatékonyabb is, nem? Tehát igen. Akkor ez átadható robotnak, és aki a paradicsomot szedte, azt csináljon mást. Oké. Könyvtáros. Könyvrendezés, könyvvisszatétel a polcra.
0: Szerintem igen, én is azt mondanám, mert az, hogy a polcokat rendezze, az ugye, azt nyilván a robot is meg tudja csinálni, de mondjuk, hogyha segítségre van szükség, vagy bármi olyan tudás kell, akkor szerintem inkább a könyvtáros.
2: Ja, tehát mondjuk úgy, mint a gyógyszertárban, hogy amikor most már én kikérem a gyógyszert, akkor ott begépelik, és látod, hogy hátul a robot hogyan rakja oda.
1: Így van, valahogy igen. Így, igen.
2: Na figyeljetek, jön egy durva. Idősápolás.
0: Ember.
1: Én is inkább emberre szavazom.
2: Na és ez az érdekes, hogy én behoznám mellé a robotot. Tudod miért? Azért, mert egyrészt nagy hiány van, tehát sokkal több a magányos idős, mint ahány szociálisan érzékeny, aki ezzel foglalkozik, és azért is, mert a robot brutál türelmes lesz. Tehát meg fogja hallgatni Magdi néninek a sztoriát 26-szorra is, és ott lesz vele és segít. Ráadásul erős, tehát hogyha valakit fel kell segíteni, vagy ki kell segíteni valahova, akkor nem mondjuk egy 50 kilós munkás fogja ezt megcsinálni, hanem egy bitang robot.
1: Igazad van végül is, igen. Ja, jó, tehát be lehetne vonni.
0: Együtt. Így, igen.
1: De kell az emberi oldal is.
0: Szerintem is.
2: Oké. Rádió TV műsor. Maradjon embernél?
0: Hát én nem szívesen nézném a robotokat.
1: Maradjon embernél. Szerintem igen, mert a kreativitást azt azért, meg a humort például. Hát mondjuk azt a szintet, amit te hozol,
0: az
1: lehet, hogy tudná a robotokat,
0: ja, igen. Hát az arcmimikát, bármit. Tehát, hogy most szerintem sokkal jobban végzi még mindig az ember. Tehát amíg nem tudnak olyan robotokat csinálni, mint mondjuk ebbe az AI filmbe, amiben ugye a Jude Law van, addig szerintem mindenképpen ember.
2: És nincsenek szerinted a médiában már most robotok? Tehát nekem valaki nagyon gyanús.
4: Biztosan. Sziasztok, sok puszit küldök nektek.
2: Na, nem?
1: De figyelj, ilyet nem lehet programozni.
0: Nem, okay. Nem. Na most képzelj el egy világot, ahol nem a kiszeltünde van a tévében, hanem mondjuk egy robot.
2: Jó, ez igaz. Akkor, jó, ez, ha már a mai témák tűzoltás, oda én lehet, hogy beraknám a robotot, mert akkor nem lenne az ember veszélyben.
0: Segítségnek, igen.
1: Igen, ember meg robot együtt. Igen.
0: De egyébként azért kell az ember, mert szerintem az ember sokkal, tehát hogy a robot az nagyon racionálisan hoz szerintem döntéseket. Uh-huh. Az emberben meg ott van ugye az érzelem is, meg minden, és szerintem ott azért fontos egy mentésnél.
2: Aha. Roland, hozok neked egyet, direkt neked egyet. Bíró egy foci meccsen, játékvezető, de lehet kézi meccsen is. Tök pontosan ítélne. Mindent lát, mindent tud.
1: Az a baj ezzel, tehát ott is ember és gép együtt. Azért, mert van egy csomó olyan eset, ami hozok egy metaforát, jó? Nem én találtam
2: egy,
1: ki.
2: Bocsánat, ezt egy mit?
1: Igen. Szóval a Kassai Viktor mondogatta, mi ugye én ismerem ezer éve a Viktort, meg jóba vagyunk, hogy képzeljünk el egy közlekedési lámpát, azt mindenki ismeri, ugye a piros a tilos, a zöld a szabad, és akkor van a sárga. Na az a baj, hogy egy csomó olyan eset van például a futballban, de ugyanez a kézilabda is, amik a sárgába esnek, ami lehet ilyen is, meg olyan is. És ott nagyon sok körülményt kell figyelembe venni, és sok olyat is figyelembe kell venni, amihez például kell, hogy érezd a játékot, kell az, hogy legyen rutinod a futballban, és ezeket nem tudja egy robot úgy mérlegelni, ahogy azt kell. És ezek a vitás esetek, na ezekben szerintem kell az emberi oldal.
2: Jó, ezt megadom. Szerintem tök jól megérvelted. Andi, neked is hoztam egy személyeset. Kutyasétáltató robot.
0: Nem.
2: Miért?
0: Mert ha valami történik azzal a robottal, akkor történik a kutyával is.
2: Én de várj, az ápoló robotnál ez nem merült fel, de a kutyasétáltatónál igen.
0: Hát de ott együtt van az ápolóval, de egy kutyasétáltatáshoz most akkor minek robot, ha én is tudok menni, ha én nekem is mennem kell. Értetted, hogy itt azért más a helyzet. Én nem.
2: Világos.
0: Én nem bíznám a kutyámat egy robotra, de a gyerekemet se.
2: És behozom én a kedvencemet, amit pedig szeretnék, hogy legyen, esküvői fotós robot. Meg rendezvény fotós robot. Már csak azért is, mert mindig az a legrosszabb, hogy tök szépen fel vagyunk költözve, és akkor megjelenik egy strandpapucsos, rövidnadrágos fényképész, aki többnyire pocakos, és az ki is lóg, és berohan a rendezvényen mindenki elé. Mennyivel elegánsabb lenne egy fényváz?
0: Ez jó, ez ugye embere válogatja, de azért a normális fotósok szerintem fölöltözködnek egy ilyen alkalomra, teszem hozzá. Másrészt meg szerintem a robotban nem lenne annyi kreativitás, mint mondjuk egy jó fotósban. Tehát egy jó fotósnak vannak ötletei, akkor nyitottak a te ötleteidre is. Tehát, hogy én ezt se bíznám amúgy robotra. Segítségnek maximum, de...
1: Igen, kiegészítésképpen. Igen. És akkor az ember által készített fotókból, meg a robot által készített fotókból lehetne egy nagyon klassz válogatást összerakni. Igen.
2: Írjátok meg nekünk, hogy ti mit váltanátok ki szívesen robottal, akár így a hétköznapokból, 0620-978-978-5, és akkor egy utolsó záró gondolat így a pekingi olimpiához visszacsatolva. Ti tudnátok sporteseményen robotoknak szurkolni?
1: Nem.
2: De érdekes, mert én meg abszolút. Tehát van például ez a robot fight, Amerikában nagyon népszerű, amikor olyan robotokat építenek, amikkel láncfűrész van, meg ilyenek.
0: Jaj, de az
2: egymásnak
0: más.
2: Esnek és zúzzák
0: de
2: egymást.
0: De az más. Az egy ilyen szórakoztató dolog. Tehát szerintem legalábbis, de azért ez egy más helyzet, amikor
2: de nem
0: egy
2: láttad
0: ilyen...
2: ezt a kis pirosat, hogy küzdött, és szurkoltál a fehérnek, hogy ő nyerjen, ez nem jó?
0: Az nem, de ez inkább, ez a trancsírozós, ez jó.
1: Na, jó van, értem. A technika függő meg azt is.
5: Ez a nyár hangosabb lesz, mint valaha. Forrás Rádió.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
3: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Fenntartható vízgazdálkodási akciótervet fogadott el a kormány. Már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. Ideiglenes forgalomkorlátozás várható Esztergomban. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hittaler Andrea. A kormány elfogadta a fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet, amelynek célja, hogy természetalapú megoldásokkal és a természetes víz visszatartási intézkedésekkel növelje a vízhasználat hatékonyságát minden érintett szektorban, közölte az élő környezetért. Felelős minisztérium a kormány.hu oldalon szerdán. A cselekvési terv intézkedéseket, felelősségi köröket és úgy természetalapú megoldásokkal és a természetes víz visszatartási intézkedésekkel növelje a vízhasználat hatékonyságát minden érintett szektorban, közölte az élő környezetért. Felelős minisztérium a kormány.hu oldalon szerdán. A cselekvési terv intézkedéseket, felelősségi köröket és ütemterveket határoz meg a

0: Szendi Romulus szerdán a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, a Magyar Honvédségnek szüksége van a fiatalokra, az új szemléletre és a modern képességekre, de ugyanilyen szüksége van azokra a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. A miniszter tájékoztatása szerint minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást, a honvédség valós szükségleteit, és annak, aki megfelel a feltételeknek, és ismét szolgálni szeretne, megadják a lehetőséget. Ideiglenes forgalomkorlátozás várható Esztergomban. A közösségi nyelvbúcsúztató elnevezésű rendezvény miatt augusztus 29-én 12 órától augusztus 30-án hajnal 4 óráig a Lázár Vilmos utca, Tarcsai Vilmos utca és Révész Béla utca közötti szakaszán ideiglenes forgalomkorlátozás lesz. A rendezvény ideje alatt a Lázár Vilmos utca, Tarcsai Vilmos utca és Révész Béla utca közötti szakaszát teljesen lezárják. Kérik a lakosság megértését és türelmét. Augusztus 30-án ismét megrendezik a térség legnépszerűbb nyárbúcsúztató szabadidős programját, az éjszakai kerekezést az Általér mentén. A hagyományos esemény idén is teljesen ingyenes és garantáltan egyedülálló, világító, guruló közösségi élményt nyújt a családoknak és a sportkedvelőinek. A gyülekező és a rajt 18 óra 30 körül lesz a Tatabányai József Attila könyvtárnál, a köztes megálló Vértes Szöllős. A várható tatai érkezés 20 óra után a Tatai Várnál. A program ingyenes.
1: Időjárás.
2: Ma zömében napos időt jósolnak, de a felhők is többször megjelenhetnek, kisebb zápor előfordulhat, az élénk szélben 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: I just got a brand new car. Vroom, vroom. Yeah.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: Johnnál Íj és Roland és Rédül Ádám. Íj és Roland és Rédül Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra múlt 4 perccel, Buenos morgen mindenkinek. Szia Roland, hogy vagy?
3: Én jól vagyok, az M1-es már úgy tűnik kevésbé Buenos morgen, szevasztok, igen, egy nem annyira szimpatikus piros csíkot fedeztem fel, nem magamon, mert az lehet, hogy egyéb dolgokra adhatna okot, nem, az élő térképen látom ezt az M1-esen, Tatabánya után, Tatabánya és hát gyakorlatilag Óbarok között szinte végig. Ha ennek van bármi extra oka, és ti ezt tudjátok, akkor megírhatjátok, mert egyébként hivatalos infót nem kaptunk, hogy ott esetleg történt volna baleset vagy bármi, de úgy tűnik, hogy nem egyszerű a helyzet. Lehet, hogy ma is jobban jár mindenki, hogyha elkerüli az M1-est. Egyébként mindenhol máshol a térségben azt látom, hogy egészen jól lehet haladni, és semmi érdemleges. Nincs egy rendőri jelenlétet, látok Tatán, de ott lehet, hogy valaki csak megint azt hitte a rendőrségre, hogy ezt be kell jelezni a térképen. Nos, nem, a rendőrségnél általában szoktak állni rendőrautók, ez már csak egy ilyen hely.
2: Amúgy ez tök érdekes. Ma reggel én is megfigyeltem valamiért a Vézen, vagy Vazza, aki úgy használja, hogy az összes ilyen Trafipax helyszínen nem csak azt jelezte, hogy mérő van, hanem mindenhova kijelzett rendőrt is. Ami szerintem azt jelenti, hogy ma reggel valaki végig nyomogatta, nem? Hogy az összes ilyen az egy rendőr.
3: Ja, valaki úgy gondolta, hogy így kiszúr hát, mindenkivel. Igen. Figyelj, nem, balesetet látok most így gyorsan, Héreg után, ott ugye a 11-19-esen az élő térkép szerint ott baleset történt. Erről is, ha valaki tud valamit, akkor egészen bátran megírhatja. SMS és Viber számunk 0620-978-978-5-ös, ami egyébként ugye a játék kapcsán is fontos szerepet játszik.
2: Most egyébként olyan voltál, mint egy ilyen tévéjóste is, hogy balesetet látok. Delfai Józsánkban. Vigyázzatok óvatosan. Ha igen, a játék. Van egy dalunk, kifordítottuk, visszafelé játsszuk, és aki felismeri és megírja vagy a dal címét, vagy az előadót, egyébként meglepően sokan tudják az előadót is, ami engem lenyűgöz, az írja meg a saját nevével együtt, mert nem sokára sorsolunk majd két belépőt a második tatabányai Fight Night-ra, ami augusztus 29-én lesz.
3: Egyébként úgy lett volna stílszerű a ma reggeli formád után, hogy sokan tudják az előadót, aki a, és akkor így bemondod. Tehát, hogy... mindegy is.
2: De a mai napon én már elárultam, hogy ez Chris Rudy, de azért megmutatom.

0: 0-6-20-9-7-8-9-7-8-5.
1: A Chris Rudy, aki megtanult spanyolul, igen. Tehát akkor nem Rudolf, hanem akkor Rodolfo.
0: Ja, jó. És akkor már bűvészkedésből is megjelent mellékesen, hogyha úgy alakul az élet.
1: Igen, lehet jobban, mint az éneklésből, de nem akarok gorosz lenni.
0: Ti hogy vagytok? Már, hogy drága hallgatók, így a nyár utolsó hetén leszünk hamarosan túl, de most még előttünk vannak a legnapsütésesebb napok. Mentek még strandra? Írjátok már meg, hogy mit csináljunk így az utolsó napsütéses hétvégén. Én biztos, hogy valami vizet keresek valahol.
1: Segítek? Fürdőszoba. Esetleg konyha, csap.
0: Nem áll, annál nekem több kell. Valami olyan kell, ahol van élményelem. Vagy mondjuk a konyhában is lehet csinálni, nem? Hogy valamit oda pirítasz.
1: Az biztos, az jó élmény. Odaégetsz valamit, és akkor megvan az élményelem is. Na, szóval igen, egyébként lehet most még strandra menni, szerintem érdemes kihasználni így az utolsó napokat. Írjátok meg. Mi a strandturnét, azt lezártuk ugye az idei évre már. Nem hagytunk így az utolsó napokra még olyan kitelepülést. Viszont máshol, szeptemberben több helyen is találkozhatunk majd. Nyilván ezeket majd kellő időben el fogjuk árulni.
0: És akárhol is lesznek ezek, mi fürdőruhában megyünk.
1: Nem? Csak a saját nevedben beszélek.
0: A Forrás Rádiós fecske az még legyártás előtt áll, de dolgozunk már ez ügyön.
1: Ez az, amit nem szeretnék rajtad látni, jó?
0: Jó. Andi hozza nem sokára a nap hírét, nekem ide kacsintott, hogy valami nagyon jó van, úgyhogy izgatottan várom. Addig pedig még egyszer, hogyha tudjátok a megfejtést, most még elküldhetitek, nem sokára sorsolunk. 0620 978 978.

0: Buenos Morgan mindenkinek! 9:50 múlt 2 perccel. Hát van, amikor az ember formában van, van, amikor nem. Ez van nekem egy ilyen formabontó napom. Már megint kinevettetek, de már szerintem már rástresszelek.
1: A mai is egy formabontó
0: nap. Egy formabontó nap.
1: Mondjuk így, igen.
0: Itt na, Andi, megjöttél hozzánk. Hál' Isten. Na, figyelj, bekapcsolok téged is.
2: Jó, hát akkor most már van hangom, és azt én nem is figyeltem.
0: Mert az Andit én akkor kapcsolom be, amikor úgy érzem, hogy kedveset akar rólam mondani. Hogyha rosszat akarsz mondani, akkor egyből egy sípolás lesz a helyedem.
2: Nem is szoktam rólad rosszat mondani.
0: Ez igaz, meglepően kedves vagy velem. De lehet, hogy azért, mert számít arra, hogy bemegyek majd a kórai boltba.
2: Ja, nem. Lehet, igen.
1: Nem
2: igen.
1: Ezért, nem számításból.
2: Különleges
1: szánalomból. Szánalomból, kedves velem.
0: Tudtam én, hogy valami szán lesz.
1: Az biztos.
0: Valamelyik ezekből, igen.
1: Hát velem még abból se szólt, még így is jobban jártál, hidd el, mint én.
2: Hát, de igen. Csak azért, mert már régóta ismerjük egymást.
0: Ja, ez tudom, idővel ez nálam is megjön,
2: majd
0: vagy
2: nálad is, igen, elérünk majd ehhez a szinthez.
1: Igen, tehát igazából Antinál az a gyanús, ha kedves. Akkor úgy elkezd az ember aggódni, hogy biztos minden oké? Okay?
0: Andi egy tök rendes csaj, az van, hogy tényleg, mint a kutyát nem zavarod evés közben, tehát hogy vannak azok a helyzetek, amikor Andihoz nem szólsz, és eleinte azért nehéz, tehát nehéz bekerülni abba a zónába, hogy úgy beszélj az emberrel. De hogyha már bekerülsz, akkor már így meg vagy becsülve.
1: De várjál, akkor próbáljuk összeszedni azokat a helyzeteket, amikor Andihoz nem lehet szólni. Na, nem inkább azokat, amikor hozzá lehet szólni.
0: Most például.
1: Most.
2: De most már te már a határon vagy, hogy ne szólj hozzám, szóval kimegyek innen, ma már ne beszélgessük.
1: Nekem kóstos, nekem ez az életem, tudod?
2: Ja, igen. Szeretsz veszélyesen élni.
0: Kapsz tőlem 20 másodpercet, amit akkor használsz fel, amikor akarsz, arra a 20 másodpercre akár blokkokban is kinyomom a Roland hangját. Mindig mondhatod, hogy most akkor egy 5-öt használjunk, és akkor Roland most kinyomva, ő most nem szól, és akkor egy kicsi nyugi van, és akkor visszaadom így. 20 másodpercet kapsz. Na, nap híre, na, mit hoztál? Na,
2: igen, a joy.hu-n van egy tök jó cikk szerintem, arról, hogy ugye egy lánynak a történetét mesélik el, hogy gyerekmentes esküvőt szeretne, és emiatt a legjobb barátnője nem megy el az
0: parás
2: esküvőre.
0: Téma amúgy. Tehát, hogy nem, igen, mehet be gyerek az esküvőre, nem
2: megy ez
0: gyereket.
2: Aha. Igen, semmi.
1: Kivitelezhető, mint egy vőlegénymentes esküvő. Például.
0: Hát meg olyan is van.
2: Hallottunk már olyanról is, nem?
0: Van olyan, ami mennyasszonyos, ja, aztán mennyasszony mentessé válik.
2: Igen.
1: Ja, igen.
2: Vagy na, fordítva.
1: De hogy ő, tehát alapvetően ő úgy gondolkodik, hogy egy kifejezetten ilyen felnőttes bulit szeretne, nem úgy értve a 18-as karikásat, nyilván, hanem hogy nem szeretné azt, hogy ott még külön gyerekekre kelljen felügyelni, hogy rosszalkodjanak, stb.
2: Igen, hát ugye nyilván azért az esetek többségében nem nagyon tudnak megülni a gyerekek, és mondjuk egy ceremóniát is például tönkre tehetnek.
0: Hát szerintem mi elkaptuk legalábbis hajnalt a buborékfújóval még az utolsó pillanatban.
2: Na tessék, látod.
1: Jó, hát olyat már én is tapasztaltam egy párszor, hogy mondjuk egy síró kisgyereket ki kellett vinni a ceremóniáról.
0: Mert síró
1: kicsit
0: felnőttet is láttam már.
1: Igen, őt úgy hívják, hogy vőlegény.
0: Nem, örömapa.
1: Hát attól függ, hogy örömében vagy bánatában, vagy kétségbeesésében síre. Igen, nem szóval, hogy ilyet azért láttam, ami hangosabb volt, mint mondjuk akár a szertartásvezető, vagy a pap, ugye attól függ, hogy polgári vagy templomi szertartásról beszélünk. Szóval igen, előfordulhat, hogy ilyen zavaró tényezők vannak. Nem tudom, én azért, lehet azért, mert hogy egy gyakorló szülő vagyok, nekem egy picit furi. Elfogadom, hogyha valaki ilyet lép, meg egyébként mi is volt olyan, hogy amikor kisebbek voltak a gyerekek, akkor általában nélkülük mentünk el például esküvőre, mert egyszerűen plusz macera lett volna, meg nem is élvezték volna ők igazán az esküvőt.
0: Igen,
2: hát meg ti se így.
0: Én nagyon gyerekpárti vagyok, tehát hogy mi imádtuk azt is, hogy a barátunkék esküvőjén, és ott nem volt kérdés, megyünk hajnallal együtt, de ott például ők készültek arra, hogy lesznek gyerekek, voltak játék, buborékfújók, adott esetben egy kis sarok, ahol lehetett játszani, időt eltölteni. Tehát, hogy én biztos, hogy felháborodnék rajta, hogyha valaki azt mondaná, hogy ide ne.
2: De miért háborodnál föl? Tehát, hogy most én nekem szívem jogom azt úgy dönteni, hogy én nem szeretném, hogyha a ceremóniámat mondjuk egy gyereksírás megtörné, vagy mondjuk rohangálsz a gyerek után, mert ő úgy döntött, hogy akkor most buborék fújózik.
0: De ő már az én részem, hogy meg a családom része, tehát, hogy az lehet, hogy elmondod ezt a szándékodat. És nyilván, mivel empatikus vagyok, meg szociálisan érzékeny, ezért nem fogom elhozni a hajnalt. De hogyha megszabott szabályban, hogy ide nem lehet jönni, akkor azt érzem, hogy te nem fogadod el egy részemet, ami nekem fontos.
2: Szerintem ez nem így van, akkor visszafordítanám, te sem fogadod el egy részemet, ami számomra fontos.
0: Akkor ennyi volt.
2: Tehát ilyen szempontból ezt lehet így is nézni. Tehát, hogy akkor te nem vagy tekintettel az én érzéseimre, nem vagy tekintettel arra, hogy én a saját napomat, ami az én napom, mert tudjuk, hogy ez mindenkinek a saját napja, nem tartott tiszteletben azzal, hogy elfogadod azt, hogy én nem szeretném, hogyha gyerekek jönnének az én esküvőmre.
0: Igen, annyi a különbség szerintem, van egy ilyen kis kompromisszumozóna, hogy engem a tiltás zavar. Tehát, hogy az, amit te most mondasz, azt megértem, és szívesen követem, de, vagy nem biztos, hogy szívesen, de követem, de az, hogy le vagyok valamiről tiltva, az engem befeszít.
2: De másképpen meg tehát, hogyha azt mondom, hogy lehetőleg ne hozzatok gyereket, akkor biztos, hogy hoznak gyereket. Tehát, hogy nem fogják tiszteletben tartani, hogy én nem szeretném, hogyha gyerek ott legyen. Tehát, hogyha nem tiltod meg, akkor másképp nem fogod tudni elérni azt, hogy ne jöjjön gyerek. Én egyébként én úgy mondanám, hogy egy bizonyos korhoz kötném én legalábbis. Tehát, hogy azok a gyerekek, akik már nem tudom, ilyen 11-12 évesek, már nyilván tudnak viselkedni, de ők sem nagyon élvezik egyébként szerintem azért az esetek többségében, meg rohangálnak össze-vissza egy esküvön. De most egy kisgyereket eleve most szerintem nyűg mindenkinek.
1: Egyébként tök érdekes, ha abba belegondoltok, hogy nagyon sokszor azt csinálják például kisgyermekes szülők, kisgyermekes családok.
0: Hogy duct tape a szájra.
1: Nektek is megvannak a magatok szokásai,
2: vagy, igen? Az esküvőn tényleg, amikor jössz, akkor mindenki kap egy ilyet.
1: Azt, hogy nem, hanem arra gondoltam, hogy a gyereket sokszor a lagziba már nem viszik el, csak a szertartásra. Pedig hol zavarhat a szertartáson, mert ugye a lagzi az már sokkal lazább. Egyébként olyannal is találkoztam már, amit te mondtál, Ádi, hogy valóban volt külön egy ilyen gyereksarok, sőt, volt ott egy fiatal lány is, aki ott lefoglalta őket, a gyerekeket, nem az apukákat, ne nézzél így. Igen, olyannal még nem találkoztam, de ez is egy érdekes felvetés lehet, igény biztos lenne rá.
0: Menti a színezni.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó, de igen, és most nagyon jót mondtál, mert egyébként pont a lagziban a legcukibbak a gyerekek, amikor ott a táncparketten pörögnek, meg együtt buliznak. Az volt szerintem a kislányunknak ez az esküvő volt, az első olyan tényleg igazán sokáig fennmaradós. Tehát mi azt hittük, hogy már sokszor menne aludni, és nem volt se hiszti semmi, hanem egyszerűen jól érezte magát, bulizott.
2: Igen, egyébként engem lagziban, tehát maga a lagzi részén ott nem zavarnának a gyerekek. Tehát ott már tényleg az van, hogy igazából te is csak ott mászkálsz, ugye mindenkitől fogadod a jó kívánságokat, mindenkivel beszélgetsz, stb. Tehát, hogy ez egy jó dolog. Viszont a szertartáson én sem. Tehát, hogy én egyetértek azzal, hogy a szertartásra ne jöjjön gyerkőt.
0: Képzétek el, nekem van olyan ismerősöm, aki szabályba szabta azt, hogy az esküvőjén a családban lévő kisgyerekek azok egyrészt nem jöhetnek fehérben, amit értek felnőtteknél, de nálunk gyerekeknél egyébként ez nem volt soha szempont. Másrészt nem lehettek ilyen kis koszorús lányok az ő esküvőjén a családból, mert azt akarta, hogy ő legyen a legszebb, és mindenki rá figyeljen, és a kisgyerekek elvonnák róla a figyelmet. És ezt konkrétan kimondta. Ez milyen?
2: Hát jó,
1: nézd, részvétem a vőlegénynek.
0: Ugye? De hogy na mindegy, ez nekem annyira furcsa volt, de hogy például a feleségemnek meg kifejezetten jól esett, amikor egy kisgyerekes család megkérdezte tőlünk, akik jöttek az esküvőnkre, hogy lehet-e a kislány fehérben, meg egyébként ezt mi is fogadtuk, és vittük tovább, hogyha vittük hajnalt esküvőre, akkor megkérdeztük a menyasszonytól, hogy jöhet-e fehérben, mert ugye nyilván nehezebb kis babaruhából olyat találni, meg az úgy jól állt, meg minden, és tök jól esik mindenkinek, hogy ezt megkérdezed.
2: A gyerekeknél szerintem ez nem...
1: Én is azt gondolom, hogy ott ez maximálisan bele kell, hogy férjen. Igen. És tényleg általában ugye kiskorban, tehát ez a kettőtől mondjuk nem tudom, olyan 6-7 éves korig úgy igazán necces, mert a szertartás az, hát valljuk be, hogy még azért sokszor felnőtt szemmel nézve sem túl izgalmas, ugye? Hát még akkor a gyerekeknek.
0: De mennyivel jobb, nem, hogyha egy ilyen szertartás közepén mondjuk egy gyerek keresztbe fut egy ilyen kis gumis pisztollyal, és azzal 3-4-et az atyára így rá.
2: Igen, meg a menyasszonynak is a homlokára, egy puff.
1: Figyelj, én jót tudnék rajta levetni.
0: Szólja most, hogy hallgasson örök. Atyám, egy pillanatra elkérhetném ezt a fehér kendőt ott a ruhájából, mert hogy kéne a pelenka helyett, mert nem hoztam tartalékot. Meg kell oldani. Látom, itt összeöntötték a homokot, de most már játszhat-e vele a gyerek? Hogy ez pár dolgot azért.
1: Meg lehet. A kreativitás az fontos, amúgy igen.
0: És mi lett a sztori vége? Tehát ráment erre ez a barátság? Vagy akkor nem ment el az esküvőre?
2: Még nem tudni, hogy az lett a vége, hogy nem ment el a barátnő az esküvőre, pedig a menyasszony egyébként próbált így kompromisszumokra jutni, meg hogy ugye itt azt nem értette tulajdonképpen, hogy az apuka miért nem tud vigyázni a gyerekre, tehát hogy azért itt érdemes lenne elolvasni ezt az egész sztorit magát, mert ugye abból lehetne kiindulni, de így nem tudja, hogy mi lesz a barátságukkal, de azt mondta, hogy nem.
0: Amúgy ez gáz, hogyha erre rámegy egy barátság, tehát akkor tényleg az kéne, hogy összeszedni két gyereket, egymásra állítani egy nagy balonkabátban bajusszal, és akkor behozni, vagy valami kis trükköt azért ki lehetett volna itt játszani.
2: Hát, vagy tényleg ezt felhozni esetleg, hogy akkor csak ugye próbálta azt, hogy akkor miattuk kivételt tenni, de akkor ugye arra jutottak, hogy akkor mindenki más is felháborodna, hogy akkor velük miért kivételeznek. Én azt mondom erre, hogy ha igazán tényleg nagyon jó barátnők, akkor legalább a szertartásra elmentem volna, és akkor azt mondom, hogy ne haragudj, de akkor a lagzin nem tudok ott le. Tehát, hogy valamit, tehát, hogy mégiscsak lássam a barátnőmet azért fél, meg hát nyilván itt ugye ő lett volna az egyik koszorús lány, tehát, hogy...
1: Hát, hogy meg aztán pláne necces. Igen, tehát azért igen. Én azt gondolom, tényleg, ha két jó barátnőről van szó, akkor vagy beszéljék meg, vagy iszabbirkózás.
0: Nagyjából így. Én is ott lennék, csak a mennyasszonytáncnál nem beraknám a pénzt, hanem kivenném a vödörből.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pár év kihagyás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénásvölgyi bulit augusztus 29-én szombaton.

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: 20 percünk van még 10-ig. Hát, töltsük ki hasznosan.
1: Hát inkább, mint 10 percünk 20-ig, jön, akkor más te lenne. Igen.
0: No, az van, képzeljétek el, hogy maradt a jó idő, bár én már megláttam itt egy esőcsepp ikont, de én ebben nem hiszek, szerintem ma nem lesz eső, meg úgy egyébként szerintem a következő 30 napban sem nagyon. 21 fok van már most ebben a pillanatban, és 28-ig melegszik majd a levegő. Mi van az utakon?
1: Jó idő lesz, jó, de ez figyelj, utakon most azt látom, hogy rend van, hál' Istennek, reméljük nem átmeneti állapot. Ugye ma reggel azért az M1-esen volt két lerobbant autó is, mind a kettő okozott fennakadást. Hát itt Tatabánya után továbbra is azt jelzi az élőtérkép, hogy van egy torlódás. Ennek nem látom egyébként a kifejezett okát, tehát nem kaptunk bejelentést semmiféle lerobbant autóról, se balesetről, de Tatabánya után erőteljes a forgalom az M1-esen, úgyhogy lehet, hogy azt a jobb egy picit elkerülni, meg egyébként környén látom azt, hogy ott azért sokan haladnak.
0: Okay. Na hát ma is volt egy játékunk. Ezen a héten minden nap páros belépőt adunk, és mondjuk azt, egy kicsit segítettem ma.
1: Végül is így is fogalmazhatunk, így van.
0: Műsorvezető jó indulat.
1: Igen, ennek tituláljuk azt, hogy véletlenül elárultad, hogy mi volt a mai megfejtésünk?
0: Hát csak nem fogom a mai műsorban még egyszer lehülyézni magamat.
1: Megteszem én.
0: Ja, egészen nyugodtan tedd meg. De én most már ragaszkodom hozzá, hogy holnap sem mondd el a feladványt. Esküszöm, nem mondok be senkit, tehát nem rontom el, de most már szeretnék szépíteni egyet, a végén egyet még behúzhassak.
1: Jó.
0: Jó, tehát légy szíves, ne alázd meg ennyire. Na, de az a lényeg, hogy vannak jegyeink, és volt egy feladványunk, amit nem sokára leleplezünk. Senki nem sejti.
1: Végül is, azért tudják.
0: Ez olyan, mint a meglepetés vendég a tortából, aki kiugrik, hogy már lehet azért sejteni, hogy ki fog kiugrani a tortából, de na.
1: Én nem tudom, én leragadtam az úszóerődnél, ott az Erika ellenyák ugrott ki a tortából. Ez egy emlékezetes jelenet.
0: Jó, azért kötelezőlemként megmutatjuk, hogy a mai játékunkra mi volt teljes megfejtés.

0: Remélem, sokan megértek a helyes megfejtést.
1: Milyen vagy?
2: Ez volt spanyolul.
0: Na, de akkor mutatom magyarul.

0: Despacito, de rég hallottam, amúgy.
1: Figyelj, közben én itt rákerestem.
0: Na.
1: Hogy van spanyolul az, hogy homokba rajzolt szerelem? Várjál, mindjárt kimondatom a Google fordítóval.
0: Nem mered mi? Nem meredtem mondani.
1: Hát egyébként szerintem valami olyasmi, hogy amor dibujado en la arena.
0: De jó vagy.
2: Amor dibujado en la arena.
1: Így van, na.
0: Amor
1: dibujado en la arena.
0: Most visszafele.
1: Úgyhogy, ha valaki gondolja, nyugodtan próbálja ezt ráénekelni a homokba rajzolt szerelemnek a dallamára.
0: Nézd már, közben volt egy kis eső. Buenos Morgan, Dorogon fél órával ezelőtt fényképeztek párat, és le is szakadt az ég. Nem tartott sokáig, de el lehetett ázni rendesen pár perc alatt, simán írja Móni. Akkor mégis van egy-két csepesünk, jó van?
1: Régen egy pár szombat este nekem is sikerült rövid idő alatt eláznom. Én hát csak ennyit tennék hozzá.
0: Na jó, figyelj, akkor az van, hogy az utolsó előtti napon a kettő darab jegyünk augusztus 29-ére a második Tatabánya Fight Night-ra, az már is kihúzom, hogy kié legyen. Jó, akkor sorsolhatok, ma én azt beszéltem?
1: Igen, nyomjad a gombot.
0: Jó, várjál, itt van előttem az SMS fal is, itt van előttem a másik fal is. Jó, akkor induljon a sorsolás, meg tudom-e csinálni egyedül, ez azért egy bonyolult összetett munka. Indul a dob. És a mai nyertesünk, aki valahogy kitalálta a Despacitót, pedig tök nehéz volt, nem más, mint... Tibor Mihály!
1: Oh, így egyben?
0: Azért álltam meg, mert dupla neve van. Igen, tehát van egy vezetékneve is, de nem tudom eldönteni, hogy most Tibizzelek, vagy Mihályozzalak, de bármelyik is vagy, tiéd a két jegy, vagy ha mindkettő vagy, akkor menj el magaddal.
1: Tibi Misi.
0: Két jegy van.
1: Így.
0: Tibi is kap egyet, meg Mihály is kap
1: igen,
0: egy egyet.
1: Igen, Tibi Misi, ez kicsit olyan, mint valami, nem tudom, olasz édesség.
0: És tök sokan tudták egyébként, ami engem meglep, magát az előadót is.
1: Igen, hiába emlegetted itt Chris Rudit. Nem fogunk Chris Rudi dalt leadni, jó? Tehát, hogy
0: nem.
1: Előre is még mielőtt valaki megpróbálna elcsavarni, nem. Viszont a Despacitot mindjárt tényleg leadjuk.
0: Jó, ezzel fogunk kiköszönni. Aztán a következő órában majd Zimmerer Tomi jön, ő keveri itt a koktélt nektek, és Roland, te még visszajössz egy beattel.
1: Így van, délután 3 és 5 óra között én pedig hozom nektek a délután ritmusát, ugye ez lesz majd a beat. Holnap reggel 6-tól ismét Buenos Morgan, ismételten játszunk, sőt, lesz egy meglepetésünk is a holnapi játékkal.
0: Hogy Ádi nem árulja el a megfejtést.
1: Például nagyon remélem. Igen. Ez az egyik. A másikért pedig hallgassatok minket holnap reggel, akkor már ezt így 6 és 7 óra között elsütjük.
0: Andi, köszi, hogy ma is itt voltál velünk. Hoztad a hangulatot. Gyerekeket, nem az esküvőre, de a hangulatot, igen.
1: Így van. Köszönjük szépen a rádiós játékok avatott szakértőjének.
0: Kösz.
1: Rédlátámnak. Rédül Despacito Ádámnak.
0: Így van. Mit emeljek ki a mai teljesítményedből? Legyél ma a szóviccek császára. Így és Roland. Ennyi volt hát mára. Holnap 6 után nem sokkal jövünk. Legyen szép a napotok, és töltsétek a Forrás Rádióval. Sziasztok!
1: Buenos Morgan!
3: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt Így és Rolanddal és Rédül Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztán látás szakértője.
3: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkiest, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. A Six Notes. Szeptember 4. Szőny. Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságot hoznak létre a minisztériumon belül. Aszfaltmarási, aszfaltozási munkálatok várhatók Komáromban. Nukleáris mikroreaktorok épülnek az Egyesült Államok 5 katonai támaszpontján független energiaforrásként. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárcavezető közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Beszámolt arról is, hogy kedden állatvédelemért dolgozó civil szervezetek képviselőivel egyeztettek a területen belül, és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárcavezető közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Beszámolt arról is, hogy kedden állatvédelemért dolgozó civil szervezetek képviselőivel egyeztettek a terület aktuális helyzetéről, a

0: utazóknak. A Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai a mai napon folytatják a nagyfelületű útjavítási munkálatokat a 132-es számú főúton, amely Komáromban az Igmándi utat, az 1-es számú főúton a Mártirok útját és a Szőnyi utat érinti, írják a városközösségi oldalán. Az aszfaltmarási munkák tervezett időpontjai: a 132-es számú főút esetében a mai nap, az 1-es számú főút esetében augusztus 31-e. Az aszfaltozási munkákat a 132-es számú főúton szeptember 1-e és 3-a között, míg az 1-es számú főúton szeptember 7-e és 8-a között végzik el. Szeptember 1-én, kedden az aszfaltozás idejére lezárják az Igmándi út Madách Imre utca csomópontját. A lezárt útszakasz a Térfi Gyula utca és az Arany János utca felé kerülhető el. Kérik a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjen át. Nukleáris mikroreaktorok kezdhetnek működni az Egyesült Államok 5 katonai támaszpontján 2 éven belül, függetlenítve a haderő létesítményeit a kereskedelmi elektromos hálózatoktól, jelentette be az Egyesült Államok hadserege szerdán. A közlemény szerint egy tavaly indított program keretében az 5 bázison 2,2 milliárd dolláros forrásból 20 mikroreaktort alakít ki 5 kiválasztott vállalat, amely tulajdonosként a működtetést is végzi majd. A fejlesztést elnyert támaszpontokat egy 9 létesítményt tartalmazó szűkített listáról választották, képnolvasható a beszámolóban. A beruházás eredményeként az észak-karolinai Fort Bragg, a Kentucky állambeli Fort Campbell, a georgiai Fort Benning, a texasi Fort Hood és a New Yorki Fort Drum bázisokat láthatja el néhány éven belül nukleáris termelésű áram.
1: Időjárás.
0: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek majd a felhők is. Kisebb zápor előfordulhat, de a térségben kevés rá az esély. A szél élénk lesz, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nem tudom, hogy vagytok vele, nekem egyre jobban tetszik már, hogy így haladunk előre a hét folyamán. Hello, Buenos Morgan, ki koktélbel köszön, indítom az 5 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással és a Bulvár Csókorral. Kaigo mindjárt, jön a New Level Empire Offenbank, és persze Joel Corey, Jennifer Lopezzel, kezd a Get Right. Rádiózz velem!

0: Paradise with you.
1: Kágó a Van Republika, a tavalyi Chasing Paradise szólt. Ezt repítettem a dopártyáit felé. Döngettek rendesen, ugye? Na hello, ez a koktél az 5 órás, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Ebben az órában már belekezdek a bulvár csokoros sorozatba. Dr. Béres és Herceg újdonságát hozom nektek, bemutatom a dalt, és persze mesélek is róla. A Jimmy feldolgozásról beszélek. Aki úgy véli, hogy nem lehet valamit megcsinálni, legalább negátolja azt, aki épp csinálja. Ugye, na ez volt a szocialista munkamegosztás, amikor egy dolgozott, a többi pedig, jaj, de jól dolgozol, nézte. 0620-94-8-94-85-ös a számom, SMS, Viber, él, bárminemű infód van, dobd el nekem, én továbbítom. Lehet közlekedés is nyugodtan. Robin Schulz, Alle Farbennel mindjárt, itt lesz Király Viktor, Lotfi Begivel, Romy Williams-alt is hozok, elsőként pedig a magas hangú Tonsendai, és a Dance Monkey természetesen hozom. Csak sláger.

Somewhere Over the Rainbow, és persze a Wonderful World gyönyörűen összekeverve Izrael Kamakavivole, Robin Schulz és Elle Farben benne a dalban. Ez a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted egészen 3 óráig, a következő fél órában Bulvár Csokorral, benne pedig a vadonatúj Dr. Béres dal. Most pedig a vadonatúj időjárás jelentés. Elméletileg számíthatunk 29 Celsius fokra. Ez aránylag jó hír, ugye? Csapadékot nem ígérnek, bár ezt nem mondom 100%-ra, jó? Maradjunk annyiban, lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem, de ami tuti, a napsütéssé lesz a főszerep déltől, mondjuk úgy kora estig. Viszont ami jó hír, erősödik a nappali felmelegedés, a hétvégén már 30 fok feletti hőmérsékleteket is mérhetünk. De nyugi, az a tikkasztó baromi hülye kánikula tuti, hogy nem lesz. Viszont lesz BB Rexa a Faithless-szel, nem sokára a Bulvár Csokor előtt megkapjátok. Out of System dal jöhet, jön ám, itt lesz a Fastboy, Portugal The Man, pedig egyből a kereskedelmi szünet után indítom, de jár lesz a Philly State.

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
3: Mindent felforgat.
2: A feleség 40-nél kezdődik.
3: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
2: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó András.
3: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
2: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Baby Rexa és persze a Faithless közös New Religion volt a tiétek. Egy újdonság a Forrás színpadán. Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, Tamással, na és mind a mellé a Bulvár Csokorral. Újabb ikonikus mérföldkőhöz érkezett Dr. Béres, aki a Jimmy Másképp koncepció legfrissebb felvételét hozta el. Mit akarsz a boldogságtól? Na ez a Jimmy klasszikus herceg közreműködésével kapott igazi mai latinos hangszerelést. Az újdonság amúgy Béres Atka a régóta formálódó elképzelésének folytatása, mely során a legnépszerűbb Jimmy slágereket ülteti át modern pop köntösbe. A kiadvány mögött mély személyes kötődés húzódik, hiszen Béres ezzel édesanyja emléke előtt tiszteleg. A feldolgozások során fontos szempont volt számára, hogy az eredeti dalok szellemiségét megőrizve saját zenei világával adjon új szint a felvételeknek. Idézem őt, ez a dal nekem sokkal többről szól, mint a szerelemről. Szerintem ugyanezt a kérdést feltehetjük az egész életünkre. Téged mi tesz boldoggá? Amit akarsz a boldogságtól című számban közreműködő herceg nem csak egy beugró volt, korábban ugye már dolgozott együtt Dr. Béressel, és hosszú ideje barátságot is ápolnak. Nos, Bulvár Csokor, vagy inkább újdonság csokor, Dr. Béres és herceg, na róluk regéltem. Mindjárt David Guetta, itt lesz Andrea Bocellivel, Ed Sheeran is énekel, és itt a Jimmy feldolgozás már is, hozom csak slágerek közt, tiéd a mit akarsz?

és az Uma Thurman zárta az első órát 11 évvel ezelőttről hoztam koktél 5 órában, kevés Umával, jó sok zenével, no és persze Tamással, Andi, ma legfrissebbekkel, aztán egy vadi új dal a Blondistól és Curtis Westtől, ilyen lesz a Lovers on the Dance Floor.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, üdvözlöm Önöket! Tűzoltó gyakorlatot tartanak Neszmély Süttő és Lábatlan térségében. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Elhunyt Boros Gergely világ és Európa bajnok kajakos. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Szeptember 4-én, pénteken 16 órától, szeptember 6-án, vasárnap 12 óráig tűzoltó gyakorlatot tartanak Neszmély, Süttő és Lábatlan környékén, közölte a Komárom-Esztergom megyei Tűzoltó Szövetség. A gyakorlat ideje alatt több tűzoltó jármű közlekedésére lehet számítani az érintett települések vonzás körzetében. A járművek több alkalommal is megjelennek majd a térség útjain, esetenként egyszerre többen. Egyes gyakorlatokat forgalmas utak mellett végeznek. A tűzoltók saját biztonságuk érdekében kék fényjelzést használnak majd, különösen éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Az érintett útszakaszokon rövidebb, várhatóan 5-10 perces várakozás is előfordulhat. Amennyiben a munkálatok ennél hosszabb ideig tartanak, váltakozó irányú forgalomirányítás mellett folyamatosan biztosítják a járművek áthaladását. A Tűzoltó Szövetség az arra közlekedők türelmét és megértését kéri. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére, közölte a szervezet az MTI-vel. Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén. A katasztrófában jelenlegi információk szerint legalább 162 ember meghalt, további 844-et eltűntként keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turistát is, idézték fel. Hozzátették, hogy a pusztító áradást feltételezések szerint egy földcsuszamlás váltotta ki. A szűk hegyi völgyben kiáradó Botekoszi folyó a nepáli kormány tájékoztatása szerint 19 híd mellett 40 kilométernyi utat és 13 vízi erőművet, valamint számtalan lakóingatlan csodort el, hatalmas pusztítást hagyva maga után. A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, a www.segélyszervezet.hu oldalon minden információt megtalálnak ezzel kapcsolatban. És végül sport. Életének 43. évében elhunyt Boros Gergely világ és Európa bajnok kajakos, aki 2018 és 2024 között a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt, adta hírül ma reggel az MKKS honlapja. A szövetség felidézte, hogy a szekszárdi születésű Boros Gergely egy ideig párhuzamosan kosárlabdázott és kajakozott az atomerőmű SS színeiben, végül az utóbbi sportágat választotta. Visszavonulása után a sportágban dolgozott tovább, 2017-től a régiós feladatok megvalósulásának operatív felelőse lett, emellett az ASE munkájába is besegített. 2018 és 2024 között a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Boros Gergelyt családja, felesége és két gyermeke gyászolja. A Magyar Kajakkenu Szövetség a saját halottjának tekinti.
0: Időjárás.
1: Ma zömében is besegített. 2018 és 2024 között a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Boros Gergelyt családja, felesége és két gyermeke gyászolja. A Magyar Kajakkenu Szövetség a saját halottjának tekinti.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de több

beszélget Dua Lipáról, nincsen, nekem van szaftos, úgyhogy én a helyedben figyelnék. Ez a Koktél Üdv, 5 órában kevés dumával, jó sok zenével, Bulvár Csokorral, és persze jó sok dallal, itt lesz Calvin Harris mindjárt, ATB Topikkal, jön Léna az Euróvíziós dallal, itt pedig nyit a Blondis és Curtis Vance újdonság.

sok zene, mindez Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Ebben az órában rákukkantunk egy kicsit a kalendáriumra. Hidrogén gáz kerül előtérbe. Na és egy léggömb. Na meg 22 kilométer. Na, a továbbiakat nem mondom, mert akkor nem is tudok miről mesélni. De így még igen. Hello, koktél, búvácsokorral, benne Dua Lipa. Állítólag vége a szakító slágereknek, hogy így lesz-e, na kiderül majd. Erről is mesélek, úgyhogy nagyon fülej. Aki úgy véli, hogy nem lehet valamit megcsinálni, legalább ne gátolja azt, aki épp csinálja. A mai napi koktélos bölcsességet hallottad, a szerzője ismeretlen, viszont nem ismeretlen számomra Ariana Grande, ő érkezik rögvest, itt lesz Michael Patrick Kelly, elsőként pedig T. Dennis Szakás Gerivel, az életem. Na így a dal, hozom.

Ariana Grande és a Yes and, igen, és csak így flagmán dobja a csaj. 4 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél 5 órában, kevés dzsumával, jó sok zenével és Tamással. Mindez a Gáspárok neve napján boldogat nektek. Köszöntsétek őket, örülnek mindennek is. Például örülnének egy hidrogén gázzal töltött léggömbnek is, amit 22 km megtétele után félelmükben az emberek szétvernek. Na jó, persze mindez múlt időben, mert hogy 1783-ban történt mindez. Párizsban szállt fel a Jacques Alexander César Charles francia fizikus által épített 3,5 méter átmérőjű 27 köbméteres sejemmel és gumival bevont léggömb. A kísérlet amúgy a mongol férfivérek 1783-as személyzet nélküli léggömb repülésének sikerét folytatta. A 42 perces repülés után Párizstól 22 kilométerre ért földet a környékbeliek nem kis meglepetésére. Alig merték megközelíteni az égből aláereszkedett szörnyet, majd nekirontottak és vasvillákkal szétverték a földre szállt ördögöt. Ami egy léggömb volt, persze. Jó, azért ez most már szerintem nem elképzelhető. Bár nagy az Isten állatkertje. Na és nagyon jó dalokat játszunk. Például Dua Lipa bulvár csokros megszólalása előtt Well Hello nótát. Itt lesz Toni Braxton, elsőként pedig mostani nagy kedvencem, egy újdonság, a Disco Bambino, Neil Rogers és Sophie Ellis Baxter közös indul. A kereskedelmi szünet után tétek a Dance

0: FM oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World. A tisztán látás szakértője.
4: Pár év kihagyás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás-völgyi bulit augusztus 29-én szombaton.

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Lipa, és jó, hogy a Houdini volt a tiétek, csak slágerek közrepült felétek. Koktél 5 órában. Ez a Forrás Rádió magazin műsora. Kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással és Bulvár Csokorral. Na tessék megkapaszkodni! Itt van Dua Lipa, a mi dögös énekesnőnk. Nem csak, hogy nemrég titokban férjhez ment a sármos brit színészhez Callum Turnerhez, de most egy olyan divat büntettet és esküvői szentségtörést követett el, amin még mindig pörög a fél internet. Történt ugyanis, hogy barátnőivel elrepült a mesés olaszországi Portofinóba, hogy megünnepeljék a legjobb barátnője Ella Jenkins lánybúcsúját, és mit csinált a mi popdivánk? Hát gyakorlatilag ellopta a sót a mennyasszony elől. Egy olyan merész, milyen dekoltált hófehér szatén miniruhában bulizott, ami minden létező esküvői és lánybúcsús iratlan szabályt felrúg. A rajongók persze azonnal ízekre szedték a komment szekciót. Egyesek szerint ez nettó tiszteletlenség a mennyasszonnyal szemben, míg mások szerint Duának egyszerűen minden szabad, mert elképesztően jól néz ki. Na, egy kis romantika, kijelentette, hogy szerelmi élete most annyira tökéletes és harmonikus, hogy egyszerűen nem tud többé szakítós, szomorú dalokat írni. Na hát azért én ezen majd röhögni fogok, mondjuk 2 év múlva, jó? No, de addig nem röhögünk, hanem játszunk kiváló dalokat a Bulvár Csokor után Mr. Beltől és Vézoltól egyet. Jön Shakira is, Aztek, Pitbull és Gem.

0: oszlop, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
3: 17 év házasság. Egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
4: Mindent felforgat.
3: A feleség 40-nél kezdődik.
4: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
3: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó András.
4: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
3: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perc múlva dél. Fenntartható vízgazdálkodási akciótervet fogadott el a kormány, már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. Ideiglenes forgalomkorlátozás várható Esztergomban. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, hozom a déli hír összefoglalót. A kormány elfogadta a fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet, amelynek célja, hogy természetalapú megoldásokkal és a természetes víz visszatartási intézkedésekkel növelje a vízhasználat hatékonyságát minden érintett szektorban, közölte az élő környezetért. Felelős minisztérium a kormány.hu oldalon szerdán. A cselekvési terv intézkedéseket, felelősségi köröket és ütemterveket határoz meg a vízhasználat összehangolására, a rendelkezésre álló vízkészletekkel és az éghajlatváltozással kapcsolatos előrejelzésekkel. A kormány.hu oldalra feltöltött dokumentum szerint a kormány felülvizsgálja a vízügyi beruházások finanszírozását, hogy az Európai Uniós és magyarországi forrásokból az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. Ruszin Szendi Romulus szerdán a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, a Magyar Honvédségnek szüksége van a fiatalokra, az új szemléletre és a modern képességekre, de ugyanilyen szüksége van azokra a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. A miniszter tájékoztatása szerint minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást, a honvédség valós szükségleteit és annak, aki megfelel a feltételeknek, és ismét szolgálni szeretne, megadják a lehetőséget. Ideiglenes forgalomkorlátozás várható Esztergomban. A közösségi nyárbúcsúztató elnevezésű rendezvény miatt augusztus 29-én 12 órától augusztus 30-án hajnal 4 óráig a Lázár Vilmos utca, Tassai Vilmos utca és Révész Béla utca közötti szakaszán ideiglenes forgalomkorlátozás lesz. A rendezvény ideje alatt a Lázár Vilmos utca, Tassai Vilmos utca és Révész Béla utca közötti szakaszát teljesen lezárják. Kérik a lakosság megértését és türelmét. Augusztus 30-án ismét megrendezik a térség legnépszerűbb nyárbúcsúztató szabadidős programját, az éjszakai kerekezést az Általér mentén. A hagyományos esemény idén is teljesen ingyenes és garantáltan egyedülálló, világító, guruló közösségi élményt nyújt a családoknak és a sportkedvelőinek. A gyülekező és a rajt 18 óra 30 körül lesz a Tatabányai József Attila könyvtárnál, a köztes megálló Vértes Szöllős. A várható tatai érkezés 20 óra után a Tatai Várnál. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos időt jósolnak, de a felhők is többször megjelenhetnek, kisebb zápor előfordulhat, az élénk szélben 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket az
1: Esztők is többször megjelenhetnek, kisebb zápor előfordulhat, az élénk szélben 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és

0: Forrás Rádió.
1: Elaludni készült már a nyár, mikor a szívem újra rád talált. Dunaparti forró éjszakák, úgy de szeretem az illatot.

K-pop vonal, persze, hogy a Blackpink-kel a csajok a Jumpot hozták el, úgyhogy ugra-bugra volt az iménti köbö 2,5 percben. Koktél 5 órában, ugra-bugra nélkül, én csak nyugodtan ülök itt a stúdióban, ennyi idősen már nem ugri-bugrizunk. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, köszönöm, hogy velem tartasz. Ebben az órában Buenos Morgan visszatekintővel is bombázlak. A téma, segítek, légipostázunk. Oké, egyszerű a történet, vannak olyan helyek, ahol már kis drónokkal reptetik a csomagokat. Na, a következő fél óra elhozza neked. Aki úgy véli, hogy nem lehet valamit megcsinálni, legalább negátolja azt, aki épp csinálja. A mai napi koktélos bölcsességet hoztam neked. James Young mindjárt az Infinity-vel, és persze benne a Bulvár csokorban. Eve Max is énekel, Melanie Fiona ugyancsak, Joel Corey pedig most Savity-vel az Out Out.

James Young, és jó, hogy az Infinity volt a tiétek, csak slágerek közt repült. Ez a koktél, én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Ígértem bulvár csokrot, nesze, benne James Young. Nos, miközben az iménti Infinity még mindig pörög a lejátszási listákon, James fogta magát és gyakorlatilag felszívódott. Az Insta és a TikTok oldalain hónapok óta egyetlen árva post sem jött ki, semmi villogás, semmi vörös szőnyeg, semmi szaftos hollywoodi buli. A legfrissebb infók szerint az énekes teljesen bezárkozott a Los Angeles-i stúdiójába és elvágta magát a külvilágtól. Nos, nem kell pánikba esni, szó sincs arról, hogy végleg feladta volna a karrierét. A pletykák arról szólnak, hogy James egy brutálisan mély, mindent elsöprő új zenei projekten dolgozik, mivel ő az a fajta művész, aki nem bírja a felszínes pop szakmát, állítólag addig nem hajlandó megmutatni magát a nyilvánosságnak, amíg nem tökéletes az új anyag. Ó, szeretem az ilyen maximalista embereket. Bulács akkor benne James Young, aki az imént még énekelt, és mindjárt hozom a Buenos Morgan visszatekintőt a légi postával. Előtte halott pénzezünk jön a Clean Bandit, Major Fire az újdonsággal, Amy Winehouse pedig Jay-Z-vel közösködve a nagy klasszikot, a Rehabot hozza. Érkezik a keresk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf. Ott találkozunk.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: A halott pénz és az idő. Apropó idő, 3 évvel ezelőttről. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Előttem pedig ugye a Buenos Morgan. 6 és 10 között ébredtek a 4 órás ébresztő Sonkal Ádám és Roland, a hangulatfelelősök. A mai reggel folyamán szóba került a légiposta, szóba került azt hiszem talán Dubaj, de nem vagyok benne biztos, ahol ugye drónok szállítják a csomagokat. Na, inkább mutatom, figyúzd!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Tegnap a Naphírében téma volt az, hogy a boldogságtól is meg lehet halni, vagy a túlzott boldogságtól, és mondtad Andinak, hogy megcsinál neki a lefejezett emojit. És nem tudom te, hogy állsz vele, de én ezt akartam neked mondani, hogy az összes emoji a világon lefejezett.
3: Igen, tulajdonképpen mindegyik emoji egy levágott fej.
2: Igen, a másik meg az, hogyha tényleg a túlzott boldogságtól meg lehet halni, akkor én innentől értem azt, hogy mi az, hogy megboldogult. Innentől van értelme mindennek.
3: Igen.
2: De most ilyen random hírek ugrálnak fel, nem hallgat le a rendszer, nem hallgat le a Facebook semmi, de ugye az előbb bedobtuk azt, hogy ma beszélünk majd erről a humanoid robot olimpiáról, és képzeld el, hogy megdobtak egy olyan cikkkel, hogy kiterjeszti a drónos szállítást az Amazon. Az milyen? Már most is próbálják, meg kísérleteznek vele, de úgy képzeld el a dolgot, hogy a családi házas negyedben már simán elképzelhető lesz több mint 1500 városban Amerikában, nagyvárosokban is, hogyha te valamit megrendelsz, ami 2 kilónál könnyebb, azt egy drón úgy oda röpteti az ajtódhoz.
3: Én azt várom, amikor már beizzítják azt, amit egyébként ilyen teszt üzemmódban már pedzegettek, ez Dubaj, és az egyszemélyes, ilyen kvázi drón jellegű, tehát pilóta nélküli légi taxi. Hogy ott tudsz a városon belül, megrendeled, kijön, beülsz, megadod valahogy valamilyen formában, hát gondolom, hogy vagy hangutasítással, vagy bepötyögöd a címet, és akkor a gép az elrepít oda.
2: Jó, és akkor annyi, hogy beleülsz és átvisz, és se sofőr, semmi?
3: Pontosan.
2: Kicsit para.
3: Igen, meg kell bíznod a technológiában.
2: Már legyen inkább ilyen csőposta, hogy beleraknak egy kapszulába, azt átlőnek.
3: Hát figyelj, remélem, hogy nem Windows alapokban, most gondolj bele, amikor mit tudom, hogy repülsz 110 méter magasan és lefagy.
2: Az jó lenne, igen.
3: Sőt, magasabban kell repülni, mert hát azért Dubajban vannak magas épületek.
2: Hát, na igen, itt is ezt most ezt a kiszállítást, ezt Chicagóban, Atlantában és Clevelandben, meg Boise-ban is, azoknak az elővárosaiban megcsinálják Amerikában, de arra figyelnek, hogy magas házaknál ne legyen ilyen röpködés, tehát inkább csak a családi zóna játszik, illetve 2 kilogrammig bármit elvisznek, tehát hogyha te rendelsz mondjuk 2 ilyen súlyzót, amik ilyen 1 kilogrammosak, tudod, amit sose értek, de a nők szoktak használni valamire, azt még kihozza simán.
3: Jó, hát mert igen, ők nem arra, hogy most konkrétan ilyen izmot építsenek, tehát az, annak nem az a célja.
2: És akkor várjál, akkor ebben az esetben én elkaphatok egy drónt, amit az Amazon küld, ha az én telkem fölé beszáll, mert ez az én földem.
3: Hát na jó, de fönt a légi folyosó. Látod, ez egy egészen jó kérdés, ez úgy, mert szerintem lehet, hogy még egy-két ügyvéd is vakarná a fejét.
2: Ezért nem lesz ilyen Magyarországon, mert látom magam előtt, hogy az emberek állnak kint a kertben seprőkkel, és próbálják leütni a csomagokat a drónról, mikor jön. Anyukám, most jön a drón!
3: Igen, kapd el!
2: Drágának tűnik, kapd el! Jaj, de jó fejek vagytok, itt jönnek az üzenetek, viszont aminek nagyon örülök, hogy velünk éltek és viszitek tovább a témákat hétről hétre, és itt van Mónika. Sziasztok, szép jó reggelt! Ádi, kérdezted, milyen lesz a dinnye, már hogy a kertben ültetett saját dinnye. Nos, ilyen lett és isteni finom, és küldöd nekünk egy dinnyéről egy képet. Alakra nem annyira kerek, mint sem hosszúkás, tehát ez ilyen cukkini dinnye, de nagyon finomnak tűnik.
3: Alakra nem annyira kerek, mint amennyire hosszúkás.
2: Igen. Hát, mert a villamos az így sárga, a hegy meg így. Elért hegy meg így magas.
3: Mint annó a kelet-német nyugdíjas néniknek a mellei, akik azok a mellindák, ugye ők, hogy nyaraltak ott a Balatonon, és ledobták a bikini felsőt.
2: De te hogy tudsz mindenről erre asszociálni?
3: Nem annyira kerek, mint amennyire hosszú. Na, az is ilyen volt.
2: A férfiaknál viszont ez dicséret, nem?
3: De az biztos, nem annyira kerek, mint hosszú. Na, szerintem zenéjünk.
1: Buenos Morgan, minden hét

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103 ezer forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza! Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, a szép napot kívánok. Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Új egységgel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Vöröskereszt. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését egy csütörtöki Facebook videóban a miniszterelnök. Magyar Péter elmutatott, ezzel több száz ezer idős embernek jelentősen sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetette, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vöröskereszt Borsodabaújszemplén vármegyei szervezete. Elsőként a Szívesen névre keresztelt kézművesboltjukat és alkotóműhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár az Avatón úgy fogalmazott, hogy a Vöröskereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Hozzátette, hogy a szervezet mindig mentes volt a politikai ideológiáktól, és erre szerinte a 150 éves fennállása mellett a nemzetköziség is egyfajta garanciát nyújt. A liézsi ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet az egyik belgiumi természetvédelmi területen. A tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A vállalat évek óta ilyenkor nyírja a füvet, amit a vállalat illetékese is megerősített. A liézsi ügyészség közölte, a helyszínt vizsgáló tűzvédelmi szakértők következtetéseikben megállapították, hogy a szárazság, a magas hőmérséklet és a páratartalom hiánya magas tűzveszélyt jelentett a területen. A dorogi német nemzetiségi önkormányzat augusztus 29-én megemlékezést és koszorúzást tart a 79 évvel ezelőtt kitelepített dorogi németek tiszteletére, majd falusi búcsúval várja az érdeklődőket a német nemzetiségi tájházban. A megemlékezés szombaton 17 órakor kezdődik a Szent József templom mellett található kitelepítési emlékműnél. Az esemény keretében adják át a Pro Urbe díjat is. A program 18 órától falusi búcsúval folytatódik a német nemzetiségi tájházban, a dorogi Bécsi út 8-as szám alatt. A tánc hozza a zenét a dorogi német nemzetiségi önkormányzat Schwab Party zenekara biztosítja, emellett közreműködik a szervezet vegyes kórusa is. A falusi búcsún való részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütést időnként felhők zavarhatják, és a szél is megélénkül, 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra.

valami Moonlight közös, Dashy Goes repült a tavalyi évből, Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Egyébként a Forrás Rádiót hallgatott kereken 3 frekvenciánkon, csak slágerekkel a nap 24 órájában. Aki úgy véli, hogy nem lehet valamit megcsinálni, legalább ne gátolja azt, aki épp csinálja, vagy legalábbis próbálkozik, ugye? A mai napi koktélos bölcsességet hoztam neked, tedd a memóriába, ha kell, akkor vedd elő. Bulvár Csankor, a Florence and the Machine a terítéken, emberáldozat, boszorkányság, mindez a színpadon. Úristen, mi történik itt? No, a következő fél óra hozza a történetet. Andy Kurtz, Usher, Jonas Brothers és Lotfi Begi a vétekkel. Álmodoztam, te szoktál. Na, költő, jó volt a kérdés. Itt van a Csak Slágerek.

8 és a Kim I Lonely volt a tiétek. 4 évvel ezelőttről repítettem. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezte a mással. Rövidesen Bullard Csokor, benne pedig a Florence and the Machine, boszorkánykodunk a színpadon. Most azonban erős a tranzit forgalom az M1-esen a főváros felé vezető oldalon. A Greenwich Pihenő és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben akár 15-30 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Tudom ajánlani esetleg a belső sávot, vagy tudom ajánlani, hogy ne menjetek az M1-esen. 0-20-94-8-94-85 a számom. Ha van infód, akkor dobd el nekem, jó, én továbbítom a többieknek. Köszi! Bulvár Csokor rövidesen, előtte Benzonbon jön a Calabria, fú de jó az a dal. Be By Close pedig egyből a kereskedelmi szünet után indítja a Dream About

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes, a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.luirendezvényház.hu. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Florence and the Machine és a Spectrumet, jó, hogy csak slágerek közt érkezett ez a Forrás Rádió, benne pedig az 5 órás magazin műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz, 3-ig teheted Bulvár Csokorral most. Florence and the Machine. Nem is olyan régen jártak nálunk, és szó szerint felrobbantották a Sziget Fesztivál nagyszínpadát. Nos, Florence versről ugye eddig is tudtuk, hogy imádja a misztikus túlvilági dolgokat, de az új album, az Everybody Scream turnéja egy egészen új szintre emelte a sokkolást. A legfrissebb koncert beszámolók szerint a színpadkép leginkább egy népi horror film és egy okkult rituálé keverékére hasonlít. A rajongók és a kritikusok is arról suttognak, hogy a sók alatt konkrétan olyan teátrális ember áldozatokat mutatnak be a színpadon, amitől a gyengébb idegzetű nézőknek tátva marad a szája. Florence mezítláb, vérvörös és fehér ruhákban libegve irányítja ezt a zenei szektát. Egyébként kevesen tudják, de az énekesnő korábban egy életmentő sürgősségi műtéten esett át egy méhen kívüli terhesség miatt, a gyászból és a fájdalomból pedig egy valóságos művészi szuper erőt kovácsolt. Nos, ha a szuper erő az ember áldozatot jelenti, no comment részemről. Bulvár Csokor benne a Florence and the Machine az imént. Wanty és Kulti, na mindjárt egy varázslatos kulcssal. Jön Megan Trainor, a New Level Empire és Curtis közöst pedig most hozom. Első és utolsó így a dal, csak slágerek közt repül.
1: Szevasztok, Zola vagyok, a New Level Empire zenekar frontembere. Ez pedig a Curtis-ek közös legújabb dalunk, az első és utolsó, itt a Forrás Rádióban.

0: Cyrus-szal sétálgattunk egy nagy virágos kertben. A Flowers volt a tiétek, hoztam csak slágerek közt. Jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán dobogunk Crystal Rock és Salvo közösével. Néhány lesz a Birkin Bag.
1: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620-474-2464-es vagy a 34-305-222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
3: Mindent felforgat.
2: A feleség 40-nél kezdődik.
3: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
2: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó András.
3: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
2: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
4: Pár év kiadás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás Völgyi Bulit augusztus 29-én szombaton. Érkezik

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt.

0: Önök a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Újabb magyar érintettje van a nepáli katasztrófának. A nyugdíj minimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjak pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviselettekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt a túrázók és hegymászok által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Nepálban 823 embert még nem találtak meg. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal az MTI-vel. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Augusztus 29-én szombaton lesz a Szent Ágoston napi búcsú. Az augustiani kultúrházban 15 órakor kezdődnek a gyerekprogramok, ünnepi felvonulás indul 16:30, amit Sramli zene és ünnepi műsor, valamint Schwab bál követ. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütést időnként felhők zavarhatják, és a szél is megélénkül, 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ugorjunk bele az 5. Sziasztok, ez a Forrás, az 5 órás magazin műsorra. Koktél, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, Buenos Morgan visszatekintővel, meg Bulvár Csokorra, benne Nelly Furtado, elmondtam mindent. Jön a Dior, itt lesz Sterbi, jön Nicki Minaj is, meg Crystal Rock és Salvo közös Birkin Bag, rádióz velem!

Krisztál közös, a Dior volt a tiétek a tavalyi évből hoztam. Ez a koktél, a Forrás Rádió 5 órás magazin műsora. Kevés dumát kapsz ebben az 5 órában, de tartalmasat és szórakoztatót, ezt megígérem. Így lesz a Bulvár Csokor is 11 óra sötétségben. Na ez is lehetne a címe annak a blokknak, mármint a Bulvár Csokornak, benne pedig Nelly Furtado, hozom nem sokára. Sőt, így lesz a Buenos Morgan visszatekintő hölgyek, a tűzoltó srácok, az izmos tűzoltó srácok érkeznek. Figyúzzatok majd! Addig is Marshmallow Ellie Goldinggal jön a TLC, a nagy klasszika No Scrubs repül, elsőként pedig Artemasszal találkoztok, 2 évvel ezelőtti a kislemez, csak slágerek közdobom az I Like The Way You

Csokrot az imént éneklő hölgyel. Képzeljétek, jövő hónap 4-én érkezik a valaha volt legsikeresebb albumának, a Lose-nak a 20. évfordulós ünnepi deluxe kiadása. De most ne egy unalmas újra kiadásra gondoljatok, mert ami a stúdióban történt, kérem, az kőkemény zenei boszorkányság. Pletykák és hivatalos beszámolók szerint Nelly nem mással, mint a legújabb projektje producerével zárkozott be a stúdióba, ahol brutális 11 órás maratoni szeánsz alatt teljesen kiforgatták a 4 legnagyobb slágerét a sarkaiból. A benfentesek szerint a dalokat egy Shadow World, árnyék világ stílusban gondolták újra, ami egyszerre lesz avantgárd, hátborzongató és elképesztően érzelmes. Egyébként csak súgok, hogy a vadonatúj sötét tónusú Man Eater konkrétan évfélkor debütált, úgyhogy erre szerintem már rá is tudtok keresni, ha akartok. Bulmer Csokor benne, Nelly Furtado, jön a Buenos Morgan visszatekintő nem sokára, addig Declan G. Donovan, Alle Farben, Adam Porto Move-val és Love. A kereskedelmi szünet után repül az I Like Me Better.

0: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World. A tisztánlátás szakértője.
4: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
5: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
6: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
7: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék meg

0: Declan Di Genovan, no és a Happy Without Me a tavalyi évből érkezett, és tényleg igazán happy ez a dal. Szeretem az ilyen jó hangulatú felvételeket, ugye? Tehát ezekkel kell összeállítani a rádiót. Buenos Morgan visszatekintő, ha már jó hangulatról beszélünk, ugye? Viccesek a srácok reggelente, ilyenkor napközben pedig hozzuk azokat a részeket, amiket érdemesnek találunk arról, hogy megmutassunk nektek még egyszer. Tűzoltó gondok, tűzgyújtó tűzoltók. Na ez ennek a résznek a címe, hölgyeim, ajánlom a figyelmetekbe, mert szexi tűzoltók érkeznek. És nem Ádám, valamint Roland az. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Flörtölni akaró, begyulladt háziasszonyok, meg tüzet gyújtani vágyó tűzoltók. A jelenség neve, amire fölhúzom ezt a rovatot, a tűzoltó pirománia, vagy ha úgy tetszik, akkor hős szindróma, hero syndrome. És akkor ebből hozok néhány történetet meg helyzetet. Induljunk ki talán abból a csapatból, akik Párizs környékén, ez egy régebbi hír, Franciaországban ugye úgy döntöttek, hogy ők tűzoltók és hősök, és jó érzés az, amikor tüzet oldhatsz, és hősnek érezheted magadat, ezért gyújtsunk minél nagyobb tüzeket, amiket majd eloldhatunk, és akkor minket ünnepelnek, hogy mi vagyunk a szuperhősök.
3: Na, Istenem.
2: Na?
3: Hát ez jól hangzik.
4: Én mondtam, hogy a krimikben jöttek már szembe ilyen sztorik velem. Az a baj, hogy úgy látszik, hogy az életben is egyesek így gondolkodtak. Tehát, hogyha piromán vagy, ne legyél tűzoltó.
2: És milyen büszkék voltak magukra,
4: mert nem szerintem
2: pont, hogy ne.
3: Nem.
4: Ne.
3: Mert akkor eloltad.
4: Vagy ha tűzoltó vagy, ne legyél piromán, inkább így.
3: Igen.
2: De abszolút ne, szerintem. Tehát ez így nem ér össze. Bár egyébként vannak olyan munkák, amiket jobb akkor végezni, hogyha benned van a hajlam a rosszra. Hát például ugye vannak ezek az etikus hackerek, azok is nagyon sokszor olyan hackerekből lesznek, akiknek fölajánlják, hogy dolgozhattok itt az államnál, hogyha nem akartok börtönbe menni.
3: Hát és az mitől etikus?
2: Hát onnantól az lesz.
3: Hát az ő részükről persze, mert nem akarnak börtönbe kerülni, de amúgy
2: nyilván csak, hogy nagyon
3: szeretik azt a munkát.
2: Nagyon sok gonoszból lesz jó.
4: De nem csak azok a hackerek, tehát vannak, akik eleve etikus hackerek, eleve azért csinálják.
2: Mm. Jó, igen. Csak itt a rosszból tök jó lesz, mert sokszor, aki a rossz oldalról jön, az jobban tudja azt, hogy mit lehet tenni és hogyan lehet betörni. Tehát például, hogyha én egy banknál dolgoznék biztonsági főnökként, biztosan felvenném az Ambrus Attillát, hogy adjon nekem tanácsokat.
4: Na, hát akkor figyelj, megvan az Attila száma, hív föl.
2: Már csak egy bank kell.
4: Már csak egy bank kell, aki alkalmaz titeket így együtt csomagban.
2: De nyilván a viszki szerintem jobb lenne ilyen pozícióban, mint köcsögözőnek, vagy mi ez, agyak készítve.
4: Fazekasnak hívják. Azt
2: köszönöm. Igen, szóval, hogy sokszor lesz a rossz emberből jó ember. Most azon gondolkozom, hogy ha valaki piromániás, akkor az legyen a tűzoltó. Ennyi erővel akkor lehet, hogy megváltoztatom a véleményem, és mégis lehet.
4: Ugye, mert akkor legalább eloltja. Figyelj nekem egyébként a kedvenc sztorim ezekből, mert ugye volt egy osztrák tűzoltó is, aki szintén izgalmat akart, és ezért gyújtogatott Burgenlandban, mert hogy ott nem nagyon volt tűz. És ő olyan önkéntes tűzoltó volt, aki nem nagyon tudott tüzet oltani, hát megoldotta magának, hogy legyen feladata.
2: Képzeld el, azt csináltam, hogy fogta a kis szendvics csomagolását, és leszett a szendvicsről, kiette belőle a szendvicset, majd elment egy töltéshez, és a szendvicsen lévő papírt meggyújtotta, kihajította a kocsi ablakon, és aztán gyorsan bement az őrsre. Ja, egyébként útközben riasztotta önmagukat, gondolom ilyen torzított hangon, mert nem ismerték meg. Beért az őrsre, és egyből mehetett oltani a csapattal olyan tüzet, amit ő gyújtott.
4: És gondolj bele, amikor fölvette a kolléga a telefon, szevasz, Hans, tűz van! Nem így
2: tudom, tegnap mondtál valamit, amiből sejtettük, hogy ma lesz egy tűz, és azt mondta, hogy ő egyébként biztonságosan oldotta meg a dolgot, tehát, hogy nem lakott terület környékén gyújtogatott, meg egyébként pontosan tudta, hogy milyen típusú tüzet rakott ott meg, tehát, hogy igazából el tudja azt oltani, nem lesz baj, és egyébként bevallotta, amikor vallották, hogy ezt többször is megcsinálta, tehát ott Burgenland környékén nem egyszer okozta ő ezt a tűzvészt.
4: Ami tűz volt, az gyakorlatilag ő okozta.
2: Hát de milyen szar az, amikor tűzoltó vagy, azt nincs munka.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

mennék veled fixel. Te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vasadik kell ütni, addig három csíkes felhúzom a csajt, úgy mint az Adidas.

0: te show az glamour napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicimen! Na pucsó!

Khalid és Justin Bieber közösen búcsúztatta ezt az órát, és jelzem magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmed. 10 órától mostanáig az 5 órás magazinműsort kevés dumával, jó sok zenével hallottad. Ha fogod, holnap is, a hét utolsó munkanapján pénteken is jelentkezem 10 és 3 óra között ezzel a magazinműsorral. A folytatás hozza neked Rolandot, érkezik a Beat, egészen 5-ig 5-re visszatérek, a Forrás Shelterben ma a netes kedvencek pörögnek, majd pedig DJ Major gép 2 óráját is megkapjátok a Light Sessionben 7 és 9 óra között. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok, a Jonas Blue és Malév közös Age of Desire kezd rögvest. Én holnap győszök!

0: Morgan. Buenos Morgan! Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Ily és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
4: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. Jelenlegi formájában megszűnik több alapítvány, 70%-kal nőtt a bejelentések száma a tűzszerészeknél az alacsony vízállások miatt. Elhunyt Boros Gergely világ és Európa bajnok kajakos. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Életének 43. évében elhunyt Boros Gergely világ és Európa bajnok kajakos, aki 2018 és 24 között a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt, számolt be a tragédiáról az MTI. Boros Gergelyt a családja, felesége és 2 gyermeke gyászolja, a Magyar Kajakkenu Szövetség a saját halottjának tekinti. Boros Gergely Pakson a Vácika utcai pályaépítésen történt halálos balesetben vesztette életét. Az Index értesülései szerint a paksi ESE teniszpályái mellett padelpályák építése zajlott, ennek során történt a tragédia. Egy hatalmas üvegfal zuhant az egykori sportolóra. A Paks Press hírügynökség úgy tudja, a rendőrség eljárást indított az ügyben. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus alapítvány, valamint a Batthyány Lajos alapítvány és a Kékbolygó alapítvány is, jelentette be a kormányfő csütörtökön a közösségi oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat, fűzte hozzá. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek, a múlt évhez képest a tavak folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezred a közösségi oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadék hiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanótest vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január 1-e és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és 1006 normál bejelentés érkezett az ügyeletre. Augusztus 28-án lesz az újabb Bánhidai Limonádé és Kertmozi program Tatabányán a Puskinnál. 18 órától zenél a Drunk Genders, Sáradi Tamás és Szilágyi Gábor, 20 óra 30 perctől pedig a Lángszív Vadon és Szabadon című 2023-as német családi kalandfilmet lehet megnézni. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett fátyol és gomoly felhők csak időnként jelenhetnek meg az égen, a szél megélénkül, a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Pénteken tovább fokozódik a meleg, így a hét utolsó munkanapján már sokfelé igazi kánikulára készülhetünk, 31 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csoka a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, bizony-bizony, ma is elrajtol a Beat, a délután ritmusa. Egészen 2 órán keresztül hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Jonas Blue-val indulunk, ez már is az Edge of Desire, a mikrofon mögötti és Roland.

egy hazai kedvenc, Dash és az Osztriga itt a Forrás Rádióban mindig veled, a folytatásban pedig Alan Walkertől indítok már is egy újdonságot. Ez a Broken Strings itt a Beatben.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünneten este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, fél időhöz érkeztünk, legalábbis ami a beatet illeti mindenféleképpen. Jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána pedig Lady Gaga és Ducci közös lágerével robogunk tovább. Ez lesz majd a következő óra elején, teljes egészében a Runway.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Panellakásban él. A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Még várni kell az országos áztató esőre, jövő héttől nagyobb forgalomra kell számítani, a genetikai adottságok is befolyásolják a szervezet fertőzésekkel szembeni védekező képességét. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Szeptember 1-én elkezdődik az iskola, óvoda és nagyobb forgalomra lehet számítani, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőr nagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Megnövekedett forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák környékén, ugye ez a szorgalmi időszakban nem annyira meglepő, de a hosszú nyári szünet után vissza kell mindenkinek szoknia erre az új időszámításra. Hogyha valaki busszal jár, akkor fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a busz takarásából soha ne lépjen az úttestre. Ha késésben van, soha ne fusson a busz után, ne rohanjon át az úton, inkább késsen egy pár percet, mint hogy baleset áldozatává váljon. Hogyha valamelyik gyerek kerékpárral, rollerrel megy iskolába, akkor erre is érdemes egy pár percet szánni, átnézni a kerékpárnak az állapotát, meg vannak-e a kötelező tartozékok, a bukósisak, roller esetén a védőfelszerelés rendelkezésre áll, és csak ezzel engedjék el a gyerekeket.
1: A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez hasonló, vagy annál is rosszabb állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A genetikai adottságok is befolyásolják a szervezet fertőzésekkel szembeni védekező képességét, derül ki a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont nemzetközi együttműködésben készült friss tanulmányából. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a fertőzésekkel szembeni védekezés nem ott kezdődik, hogy az immunrendszer megtámadja a kórokozót, hanem ott, hogy felismeri, mivel áll szemben. Azonban nem minden ember immunrendszere látja ugyanúgy a kórokozókat. Az emberi szervezet fertőzésekre adott reakcióinak különbözőségét az életkor, az egészségi állapot mellett a korábbi fertőzések és oltások története, valamint az is befolyásolja, hogy az immunrendszer milyen gyorsan és pontosan ismeri fel a betolakodót. Azoknál az embereknél, akiknek a HLA-2 molekulái többféle korokozó darabkát tudnak bemutatni, ritkábban fordultak elő súlyos kórházi kezelést igénylő fertőzések.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett fátyol és gomoly felhők csak időnként jelenhetnek meg az égen, a szél megélénkül, a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Pénteken tovább fokozódik a meleg, így a hét utolsó munkanapján már sokfelé igazi kánikulára készülhetünk, 31 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
3: Csodálatos csütörtököt mindenkinek, sziasztok! Ez itt még mindig a Beat, a délután ritmusa. Indítom a műsor második felét továbbra is a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel. Lady Gaga és Ducci közösét hozom nektek indításként. Ez már is a Runway. A mikrofonnál még mindig ilyen.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig dübörög a beat, a délután ritmusa, remélhetőleg mindenkinek jól telik a napja, dolgoztok még? Ha igen, akkor kitartás, hozom a jobbnál jobb zenéket, természetesen a munka mellé is, avagy éppenséggel akkor is, ha úton vagytok hazafelé. Olivia Dean jön már is, ez a So Easy, itt a Forrás Rádióban, mindig veled.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World. A tisztánlátás szakértője.
2: 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
3: Mindent felforgat.
2: A feleség 40-nél kezdődik.
3: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
2: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó András.

0: percben.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig továbbra is a beatet halljátok, a délután ritmusát, mégpedig a legfrissebb kedvencekkel. Hatalmasat megy idén a Batical, a francia elektronikus zenei duó, és hát imádjuk a The Beach-et, hamisítatlan nyári hangulattal megyünk tovább.

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, közeledünk a mai beat végéhez. Ne feledjétek, ezt követően is érdemes velünk tartani, hiszen Zimmerer Tomi hozza nektek a chartert, utána pedig jön a Light Session este 7 és 9 között. Mivel csütörtök van, ezért aztán Major Gabe áll majd a lemezjátszók mögé, ő lesz tehát a mai este rezidense. Nagyon-nagyon klassz mixet fog pörgetni, én ebben biztos vagyok. Én is hozom a jobbnál jobb slágereket még a műsor hátralévő részében, és a tempóból sem veszünk vissza. Én már is a hipnotár.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled. Ennyi volt már a beat, a délután ritmusa. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok az elmúlt két órában. A következő kettőt pedig Zimmerer Tomival tölthetitek. Jön ugyanis a charter. Holnap reggel 6-kor még együtt ébredhetünk a héten utoljára, hiszen péntek lesz. Jön majd a Buenos Morgan, Rédl Ádámmal együtt várunk titeket. Ne feledjétek, holnap is lesz nyereményjátékunk. Páros belépőért a második Tatabánya Fight Night küzdősport gálára. Ráadásul különleges lesz a holnapi játék. Hogy miért? Kiderül holnap reggel. Tartsatok velünk akkor is. Az elmúlt két órában éjes salandot hallottátok.
1: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
4: Pár év kiadás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás Völgyi Bulit augusztus 29-én szombaton.

0: programot 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 5 óra előtt, köszöntöm Önöket. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra. Útfelújítási munkálatok kezdődnek Esztergomban. Az Egyesült Államoknak továbbra is elemi érdeke fűződik Európához. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Szeptember 3-án megkezdődnek a Rövid utca, Visegrádi út és Dunaparti kerékpárút közötti szakaszának útfelújítási munkálatai Esztergomban. A kivitelezés várhatóan szeptember 11-éig tart. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra kell számítani, teljes útlezárásra azonban előreláthatólag csak az aszfaltozás idején 1-2 napig kerül sor. Ennek pontos időpontjáról az érintett lakosságot a helyszínen előzetesen tájékoztatják, kérik az arra közlekedők türelmét és megértését. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra, amelyre október 9-éig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat, közölte a díjat odaítélő alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért csütörtökön az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik el. Hozzátették, a 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5.-12. évfolyam között matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Október 4-éig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amelyel olyan múzeum pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum, kortárs művészeti múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 26 közötti időszakban megvalósult projektekkel, közölte az intézmény az MTI-vel. Kiemelték, korábban máshol benyújtott anyaggal is lehet pályázni, de ezt kérik jelezni a szakmai bemutatkozásban. Az Egyesült Államoknak továbbra is elemi érdeke fűződik Európához, továbbra is elkötelezett a NATO iránt és szoros kapcsolatban marad a katonai szövetséggel, jelentette ki Elbridge Colby, amerikai hadügyminiszter helyettes Brüsszelben csütörtökön. Colby miután tárgyalt Mark Rutte NATO főtitkárral a katonai szervezet brüsszeli székházában, újságíróknak nyilatkozva reményét fejezte ki, hogy a szövetséges országok a NATO 3.0 terv szellemében haladnak a hagyományos védelem megerősítését célzó beruházások megvalósításával, mint ahogyan azt Lengyelország, Németország és Hollandia teszi. Megjegyezte, Washington reméli, hogy mások is csatlakoznak a kezdeményezéshez.
0: Időjárás.
1: Mindenütt csökken a felhőzet, a keleties szél időnként megérénkül, a hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul, késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Szép délutánt a zene és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a forrás charter csütörtök van, jönnek a netes kedvencek, a visszatek rovat is. No meg Alex Kenji a Bambuléval, mert hogy ma a 20. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő 2 órámban.

20-a héten Alex Kenji nagy kedvencünk, na meg nektek is. Persze a Bumble én volt a tiétek. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a világháló legjobbjait, és tudod, jön a visszatekintő rovat is. A következő órában már Daddy Yankee és a Snow közösre tombolhatsz. A Con Calma lesz a tiétek, ami a Snowféle Informer feldolgozása, de ezt ott úgyis el fogom mondani. Ha meg nem, akkor itt elmondtam, és akkor már elfelejtem. Tudjátok, ennyi idősen már. Memória nulla. Line Session, igen, érkezik az is DJ Major Gabe-bel 7 és 9 óra között. Előtte tudja, hogy regélek egy könyvről, aminek némi nemű köze van Taylor Swifthez. Találkozol a Purple Disco Machine-nal is, alias Tino Pointekkel. No, meg itt lesz a TNT. Képzeljétek, újabb gigantikus aréna őrületről dumálunk. No, de addig legjobbjaink, például Robin és Zala Larson újdonsága, Louis pedig most kezd. Na, még nem az újdonsággal, hanem a Get Lucky-val. Ma a 19-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kell

0: nekem is jár.
1: A 18. Dash és Young Fly, a kis kece volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, a jó, hogy a netes kedvencekkel, köszönöm, hogy itt vagytok. Mi az a szenzáció, ami a héten teljesen lázba hozta a rajongókat? Hivatalossá vált, hogy a tavalyi teltházas buli után a TNT nem bír magával, és újra célba veszi az ország egyik legnagyobb koncerthelyszínét. Hivatalosan is bejelentették, hogy újra nagyszabású, gigantikus showval térnek vissza az MVM Dome színpadára. Folyosói pletykák szerint Ákosék egy olyan vizuális orgiát és színpadképet terveznek, amilyet a magyar zenekartól még nem nagyon láttunk, és állítólag vadonatúj meglepetés dalok is készülnek a nosztalgia slágerek mellé. No és egy kis magánélet. A pletykalapok folyamatosan találgatnak Dobrádi Ákos magánéletéről is, aki igyekszik óvni a családját a nyilvánosságtól, de a koncertek backstage-ében mindig téma, hogyan egyensúlyoz a mintaapa szerep és a rock and roll életérzés között. Nehéz? Na, halljuk be, nehéz. Viszont a dal nagyon is fogyasztható és könnyű. Jön a TNT, ugye itt alszol, így az újdonság címe a netes listán.

Mr. Teddy Swims és a Mr. Noilal a mai napon a 14. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod, ez a netes lista a Purple Disco Machine-nal alias a Grammy díjas német producer DJ Tino Piontekkel. Június végén, július elején teljesen pánikba estek a rajongók, Tino kénytelen volt ugyanis az összes fellépését lemondani, miután súlyos hirtelen hallásvesztés és brutális tinnitus alias fülzúgás támadta meg. Jelzem nekem, 20 éves korom óta zúg a fülem. Na mindegy. Az énekes producer az Instán egy szívbe markoló posztban vallotta be, hogy bár 25 éve csendben együtt él a fülzúgással, a helyzet most már annyira elviselhetetlenné vált, hogy az orvosai teljes, abszolút additív csendet és pihenést írtak elő neki. Ahogy ő fogalmazott, úgy tűnik, mégsem vagyok egy gép, mint ahogy a nevében is van. A rajongók hetekig imádkoztak a felépülésért, miközben a szakma azon suttogott, vajon megmenthető-e a karrierje. No de, jó irány van. Igen. Például július végén már hatalmasat ment a Brighton Pride kiemelt fellépőjeként. Úgyhogy nem kell megijedni, Tino Pointek. Köszöni, jól van. Ő jön, a Purple Disco Machine, mellette persze a Hertz. A Wonderful Life érkezik, ez a 13.

A 13. héten a Hölz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life-tól Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy a netes lista a tiéd, Réjjel. A 12. a Where is my husband?

0: a kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, üdvözlöm Önöket. 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba a katolikus Caritas. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic. Kövekkel dobáltak meg marokkóiak spanyol katonákat. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Caritas a nepáli villámár vízkáros útjait és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet közleményében felidézte, a pusztító villámár víz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit, elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette ma az Euronews a családközlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. A hatóságok őrizetbe vettek 12 marokkói bevándorlót, akik kövekkel dobáltak meg katonákat csütörtök hajnalban, jelentette az egyik spanyol hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva. A katonai terepjáróra akkor támadtak rá, amikor egy megfigyelő álláshoz érkezett. A járművet egy 30-40 fős csoport vette körbe és kövekkel kezdte dobálni. A 4 katona gyalog próbált biztonságos helyre jutni és értesítette a rendőrséget, miközben az elkövetők elmenekültek. A hatóságok a támadásban résztvevők közül eddig 12 embert vett őrizetbe, voltak, akik a tengerbe ugorva próbáltak megszökni, ezért a parti őrséget is bevonták a kutatásba. A környen római katolikus plébánia és a 3 királyok alapítvány mindenkit vár a tatabányai bányász fúvos zenekar jótékonysági koncertjére augusztus 30-án 15 órától a környei plébánia udvarán. A koncert bevételét a szervezők a templomban található szobrok állagmegóvó felújítására fordítják. A koncert létrejöttét környékösség önkormányzata támogatta.
0: Időjárás.
1: Mindenütt csökken a felhőzet, a keleti szél időnként megérénkül, a hőmérséklet 28 és 30 fok között alakul, késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

mindenkinek a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és nem feledni, mindjárt itt a Visszatek rovat Daddy Yankee-val és a Snow-val. Érkezik a Konkáma, a DJ Major Gabe is, persze, a Light Session 2 órája, a Tutkóra az övé, előtte viszont Taylor Swift, ő ihletett egy regényt, képzeljétek, ami bestsellerré válik. No, a részletek mindjárt. Addig pedig legjobbjaink, itt jön Alex Warren a Fever Dream-mel, elsőként pedig, ha már Taylor Swift, akkor persze, hogy ő, az Opel Light, a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel, jó szórakozást!

Alex Warren és a Fever Dream, a 8., a 7. pedig Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága a Save Me Tonight pörgött. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok. Mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda

Bambino, Neil Rogers és Sophie Ellis Bexor újdonságot hoztam Dancing With You címmel, hogy is mondjam, finoman imádom. Ez a Charter, köszönöm, hogy velem tartasz ebben az órában, még tuti teheted, a netes lista van porondon, Bruno Mars-szal már is.

6. helyen Bruno Mars, a tiétek volt az I Just Might, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, nagy bugival is Dash-sel robogunk, aztán majd jön Taylor Swift is persze. Jól leszek újra így a dal, az 5.

negyedik helyen Swift, aki még mindig Taylor, a The Fate of Ophelia volt a tiétek. Starside, no, könyvcímet említettem neked, Alex Aster legújabb regényéről van szó, a 16. helyre került az Amazon regények bestseller listáján. A mű főszereplője egy Aris nevű fiatal nő, aki elhagyja szülővárosát, Stormside-ot, hogy Starside varázslatos, misztikus földjére utazzon, ahol bosszút remél állni, miután faluját leégették, családját pedig meggyilkolták. Érdekes módon Aster Taylor Swifthez fordult kreatív inspirációért az íráskor. A People magazin szerint az írónő többször is meghallgatta a Star 2024-es albumát, a The Tortured Poets Department, különösen a Fortnite című dalt az érzelmi nyugalma miatt. Vajon a The Fate of Ophelia is bejött neki? Na jó, csak költői volt a kérdés. Az imént tehát Taylor Swift, aki inspirált egy csúcskönyvet. Diaz Menta, na mi reggel, a netes listán a 3.

az első ezen a héten Bimi Rexa és a Fadeless közös New Religion. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 2 órában a forrás chartert, valamint a netes listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, a Dance Chart lesz majd Porondon és Brad Pitt, aki bevallotta, hogy már nem józan. A fene. A részletek holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Major Gép tart veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-kor pedig Buenos Morgan, na persze, hogy élőben. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez ideig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, csáó-csáó mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 2:03 múlva. Jó estét kívánok! Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, az Agrártárca kezdeményezte a haltelepítések átütemezésének támogatását, a nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Közzétették csütörtökön a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal az MDI-vel. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2.557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Azok, akik a felvételi eljárás során megadták telefonos elérhetőségüket, SMS értesítést is kaptak, tudatták jelezve a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót, a besorolási döntést követően küldik ki a felsőoktatási intézmények. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi hallgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Olvasható az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közösségi oldalának bejegyzésében. A kezdeményezést a halállományok és a hallgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Hazánkban amint egy 162.000 hektárnyi hallgazdálkodási vízterület a felszíni vizek meghatározó eleme, a hasznosításukhoz szükséges ökológiai vízmennyiség biztosítása közérdek. Bár a vízszint csökkenés nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt, írták a közleményben. A Vörös Kereszt a héten még számít az önkéntes véradók segítségére, mégpedig holnap Tokodaltáron a polgármesteri hivatalban délután 14:30-tól egészen este 6 óráig nyújthatjuk karunkat. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: Este várhatóan élénkülő, késő este és éjszaka erős lökésekkel is kísért szél támad. Pénteken napsütéses, fátyolfelhős időben további melegedésre és a fülettség erősödésére lehet számítani a nap folyamán. A hőmérséklet holnap reggel 17, délután pedig 32 fok körül alakul.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Marász Zsuzsanna és Neuser András Esztergom 10 polgára lett. Sporttörténeti bravúrt könyvelhet el a Vértes Somlói öte. Hittaler Andráját hallják a mikrofon mögött. Hozom a hírperceket 2026. augusztus 27-én, csütörtökön este 8 órakor. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Euróveló 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget. Írta megjegyezve, hogy az integrált közlekedésfejlesztési operatív program plusz által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhet az építkezés. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra. Az Euróveló kerékpár útvonalak a teljes kontinenst behálózzák, és céljuk, hogy megteremtsék a magas színvonalú kerékpáros turizmus feltételeit. Emellett több helyen olyan gerincútként működnek, amelyet nem csak turisták és kikapcsolódni vágyók, hanem a munkába vagy iskolába kerékpározók is használnak, emlékeztetett a tárca vezető. Magyarországon a kerékpárutak fejlesztésére is nagyobb figyelmet kell fordítani a jövőben, írta a Vitézi Dávid. Az államalapítás ünnepén Marász Zsuzsanna ultrafutó és Neuser András vállalkozó sportvezető vehette át Esztergom 10 polgári címét. Az augusztus 20-ai ünnepségen Ernádi Ádám polgármester mondott beszédet. A polgármester hangsúlyozta, hogy az elődöktől kapott örökséget nem csupán megőrizni, hanem tovább vinni is feladat. Beszédében kiemelte a hit, az emberség, a közösség iránti felelősség és az egymás iránti tisztelet fontosságát. Az ünnepi beszédet követően megáldották és megszegték az új kenyeret, majd átadták a városi elismeréseket. Marász Zsuzsanna részére díszpolgári címet adományozott a város képviselő testülete, kiemelkedő és világszintű sportolói életműve, ultrafutó sikerei, Esztergom iránti rendíthetetlen elkötelezettsége, valamint példaadó emberi és közösségi életútja elismeréseként. A közgyűlés Neuser András részére hazai és nemzetközi eredményeivel Esztergom hírnevét öregbítő, a város fejlődése iránt elkötelezett, példamutató vállalkozói, sportvezetői és közösségi tevékenysége elismeréseként adományozta a díszpolgári címát. Tát város önkormányzata augusztus 28-án ünnepélyesen átadja a Táti 3. Béla általános iskola megújult multifunkciós rekordtánc sportpályáját. A fejlesztés az iskolai sportpálya felújítási program 2026 keretében az Aktív Magyarország támogatásával valósult meg. A beruházás 3. Béla általános iskola megújult multifunkciós rekordtánc sportpályáját. A fejlesztés az iskolai sportpálya felújítási program 2026 keretében az Aktív Magyarország támogatásával valósult meg. A beruházás eredményeként a

0: ellátást biztosított, amelynek terhére ezek a munkák is elkészültek. A fő úti feladatellátási hely nem rendelkezik tornateremmel, ezért a korszerű és biztonságos szabadtéri sportfelület különösen fontos az ott tanuló 210 alsó tagozatos diák, illetve a teljes iskola 355 tanulója számára. A megújult pálya a mindennapos testnevelés, a napközis és szabadidős foglalkozások, az iskolai sportprogramok, valamint a közösségi események méltó helyszíne lesz, olvasható Tátváros honlapján. Közösségi futóversennyel, kerékpáros és túranappal várják az érdeklődőket az esztergomi Hellyiser József Városi Könyvtár és a Dorogi Gáti Zoltán Városi Könyvtár közös rendezvényén augusztus 29-én reggel 7 óra 45-től. A nagy sikerű könyvtártól könyvtárig program során a résztvevők a két könyvtár közötti mintegy 15 kilométeres távot többféle módon teljesíthetik, futva, kerékpárral, túrázva vagy akár sétálva. Az útvonal Esztergom felől Dorog irányába és fordítva is teljesíthető. A szervezők 4 frissítő ponttal, játékos feladatokkal és közösségi programokkal készülnek. Részleteket a visitesztergom.hu oldalon találnak. És végül sport. Sporttörténeti bravúrt könyvelhet el a Vértes Somlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület, hiszen a Somlói lett az ország egyetlen szervezete, amelynek minden versenyzőegysége országos bajnoki címet szerzett tavaly. Így idén a Vértes Somlói öte képviselte Magyarországot a 2026-os nemzetközi CTIF versenyeken Csehországban és Ausztriában. Schaffer László, a Vértes Somlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, a Magyar Tűzoltó Szövetség versenybizottságának vezetője és a delegáció vezetője a felkészülési szakaszról számolt be rádiónknak.
1: Tavaly ősszel már elindultak a felkészülések, mert tulajdonképpen minden versenynek az a lényege, hogy előtte azért egy jó hosszú felkészülési időszak van. Ahhoz, hogy egy ilyen nemzetközi versenyen önmagunkhoz képest is a legjobbat tudjuk mutatni, ahhoz az a sok-sok munka kell. A versenyzők, a felkészítők, a szervezők, illetve a nagyon sok támogatót kell keresnünk, akik ugye támogatják, szponzorálják a mi részvételünket, a ruházatunkat, a felkészülési időszakunkat, a tréningeket, tehát ez nagyon sok kiadással jár, ahhoz, hogy méltóképpen tudjuk képviselni országunkat, Vértessomlót, falunkat és a megyénket, vármegyénket, megyénket, tehát tényleg a jó eredmény és jó képviselet érdekében azért sok-sok energiát kell belefektetni ebbe az előkészületi munkálatokban. Úgyhogy ezt el is kezdtük az ősszel, egy ifjúsági csapat 10 főből áll, 9 csapattag és egy tartalék, tehát így 10, illetve két felkészítő van benne a csapatban. Őnekik kétféle feladatot kell végrehajtani a CTIF szabályzat szerint végrehajtott versenyeken, egy akadálypályát és egy stafétafutást, egy 400 méteres stafétafutást, és a kettő összetett pont eredménye határozza majd meg a végső eredményt, a végső helyezést a nemzetközi versenyeken. A felnőtteknél pedig ott szintén 10 fél csapatot és 9 plusz 1, de ott egy oltási gyakorlatot kell végrehajtani, ami az életből kiragadott kismotorfecskendő szerelésnek egy szerelési fajtája, és ott is egy 400 méteres akadálypálya, ami palánkkal, kúszócsővel, gerendával, akadályokkal ellátott pálya, amit végre kell hajtani. Ugyanezt végre kell hajtani a hölgyeknek, a lányoknak is, és a férfiaknak is.
0: A hírperceket hallották itt Taller Andreától. További szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Egy műsor,
0: ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: 5 óra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigomboltapok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6

0: vagyunk az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez egy hitelesített kell.

0: muszáj lesz lépnem. Érzem, hogy végem.
1: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió.